0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész Megafon. Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budát

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Varga Mihály azt mondta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Kifejtette, Magyarország legfontosabb gazdaság stratégiai célja a társadalmi jólét tartós növelése és a fenntartható gazdasági felzárkózás. Biztosítása. A közös valuta átvételének feltételeit ezért úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. Úgy tűnik Bájelex ismét szerelmes, az énekes közös fotókat osztott meg új párjával, Rimóci Zsófiával, akit saját oldalán több mint 73 ezeren követnek. A képeket az influencer is közzétette, így a rajongók is betekintést nyerhettek a kapcsolatukba. Bájelex korábban az év elején jelentette be, hogy véget ért az előző kapcsolata, akkori barátnőjével 4,5 év után szakítottak. Az énekes azóta nem sokat árult el a magánéletéről.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Varga Mihály azt mondta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Kifejtette, Magyarország legfontosabb gazdaság stratégiai célja a társadalmi jólét tartós növelése és a fenntartható gazdasági felzárkózás. Biztosítása. A közös valuta átvételének feltételeit ezért úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. Úgy tűnik Bájelex ismét szerelmes, az énekes közös fotókat osztott meg új párjával, Rimóci Zsófiával, akit saját oldalán több mint 73 ezeren követnek. A képeket az influencer is közzétette, így a rajongók is betekintést nyerhettek a kapcsolatukba. Bájelex korábban az év elején jelentette be, hogy véget ért az előző kapcsolata, akkori barátnőjével 4,5 év után szakítottak. Az énekes azóta nem sokat árult el a magánéletéről.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsönyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az OMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Salgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringa pályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel.
0: Időjárás.
2: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Szentehelyen, a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Csak magyar.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsönyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Salgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet ének pillanatait megörökítő képek kerültek. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Szentehelyen, a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám
0: FM termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
4: Hello, hello, hello, hello. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Hétfő van, ez van. Elmondhat, úgyhogy korán is van, meg ugye egyre már sötétebb is lesz, úgyhogy tudom, hogy nyűg, de kezdjük el a hetet, jó? Kedvesek, itt vagyunk veletek, a Megafon mikrofonjánál Olicek Ádámot halljátok, és a Karvas Anyika is itt van, úgyhogy ő is erősít benneteket, Sándorom, szevasz!
5: Jó reggelt kívánok, és szép hetet mindenkinek! Október 12-e hétfő van, névnaposokat mondok, Miksa, aztán Misa, Edwin, Fáta, micsoda szép néve, Rezső, Serafin és Tirzus. Hát Isten értesse őket, na meg persze a születésnaposokat is. A telefonszámunk 0635 95 7 95 7, tudjátok, ez üzenetrögzítős, meg van egy ingyenes Viber számunk is, ami 0635 66 22 62. Remélem mindenkinek jól telt a hétvége, jól érzi magát, és akkor belerendülünk tényleg ebbe a hétbe.
4: Bizony,
5: igen,
4: bizony.
5: Lesz itt minden, a héten lesz Fehérbot világnapja is, 15.
4: Ó, akkor ma foglalkozunk egy picikét, szeretnél? Beleszerkesszük a reggeli műsorba?
5: Nem, valamelyik
4: jó,
5: nap.
4: Jó, megbeszéljük
5: nem,
4: majd
5: nem,
4: akkor a...
5: Nem, valamelyik nap.
4: Jó, akkor majd a szerkesztőségét is megbeszéljük, jó? 10 után, hogy akkor ez hogy legyen a hétem. Na, jó van, kezdjük el, mert hogy sok a dolog. Egyrészt majd hívjuk, és most beszélünk először majd Molnár Zsolttal, Zsolt Szigetmarostor polgármestere, és azért hívjuk őt, ugye ők, csak hogy a Barasodalmat és környékiek is tudják, ugye a Szigetmarostor ugye a Szentendrei szigeten van, és ugye Göddel szembe, a másik oldalt. És ott most az elmúlt hetekben eléggé komoly munkák zajlottak a Dunán és a mederkotrását illetően, mert hogy itt az asszály véget azért itt a közlekedés egy picit összekavarodott, úgyhogy most mi történt eddig, mi zajlik most, mi fog még történni, erről beszélgetünk a Zsolttal, mert hogy ez tényleg azért itt a gödiek életét is meghatározza nagyban, főleg ott a partszakasz. Aláírási gyűjtés indult, fogunk mindenről beszélni, úgyhogy ott majd 8 óra után hívjuk, de előtte hívjuk a mi drága Rodák Rebekánkat, ugye ő egy balassagyarmati életőségű hölgyemény, aki megnyerte itt Balassagyarmaton itt a Nógrádi térségi Öröm a zene tehetségkutató versenyt, és aztán bekerült a döntőbe, ugye egy énekes, gitáros, zongorás, dalszerző csajról van szó, és ugye nemrég gyálom volt Sanyikám a döntő, csak hogy mondom neked, és ott külön díjban is és részesült a Reba, úgyhogy picit beszélgetünk vele, meg arról, hogy akkor hogyan tovább, mert tényleg egy nagyon jó élmény az, amit maga mögött tudhat, és hogy merre tovább, erről is fogunk majd vele beszélgetni 7 óra után, úgyhogy ez a mai menünk, jó zenék, meg persze friss infók is, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagytok.

Fontos nap a mai, kedvesek. 1974-ben vagyunk, október 12-én, és azért vagyunk, mert hogy egy zenekar, melynek a neve Angel and the Snake, az nevet vált, és a mai napon először egy új néven mutatkoznak be, mégpedig a CBGB-be, ez egy óriási nagy klub volt Amerikában. Debbie Harry, Fred Smith, Bill O'Connor és Chris Stein Blondie néven adták elő első koncertjüket ezen a helyen, úgyhogy hát a Blondie születésnapja ez gyakorlatilag, úgyhogy jön egy-két érdekesség a bandával kapcsolatban.

0: Mitchell.
1: Na nézzük Blondit. Blondi jó, nem? Jók a Blondi nóták, én szeretem egyébként.
2: Igen.
1: Ugye sokan azt hiszik, hogy a zenekar neve ugye egyszerűen Debbie Harry platina szőke hajára utal, de a névválasztás mögött egy hát olyan idegesítő mindennapi tapasztalás áll, mégpedig ugye Debbie Harry elmondása szerint, amikor New York utcáin sétált, akkor hát a teherautó, mert a kamion sofőrök ugye utána füttyengettek, meg szólították őt, és rendszeresen ugye azt kiabálták, hogy hey Blondie, vagy hey szőke, tehát hogy itt hello baby, ezért fordulj meg. És egy gitáros társával, Chris Steinnel döntöttek úgy, hogy ahelyett, hogy ezen bosszankodnának, felhasználják márkanévként, és hát ugye ez vissza is ütött, mert hogy félreértették azt, hogy akkor ez a Blondie ez pontosan mi is, mert hogy azt hitték, ugye, hogy mivel Debbie Harry annyira karizmatikus volt, ikonikus jelenség volt, hogy a Blondie az ő neve. De hát nem, mert hogy ugye a zenekar tagjai kitűzték a pólókra ilyen különféle feliratokon azt, hogy Blondie is a band, tehát tudatosítsák az emberekkel, hogy akkor a Blondie az nem Debbie Harry-nek a beceneve, jó gyerekek? Tehát, hogy a Blondie az a zenekarnak a neve, nem pedig a csajé, jó? Tehát nem Blondie és a band, hanem Blondie a zenekar neve. Úgyhogy ezt muszáj volt bele, hogy mondjam, verni a rajongók fejébe.

0: és akkor még két.
1: Nagyon jó.
0: Még két érdekesség. Az egyik az az, hogy az első Billboard toplistán az első helyen szereplő rapdal az gyakorlatilag tőlük egy rockzenekartól származik, mert hogy a 81-es Rapture című slágerük az egy ilyen zenetörténeti mérföldkő. Bár ugye alapvetően ilyen New Wave meg rockzenekar volt a Blondie, de Debbie Harry imádta egyébként a New York-i hip-hop kultúrát, és a Rapture-ben ugye van egy rapbetét, amit ő eltol benne, és így ez lett az első olyan dal a Billboard Hot 100 lista élén, amelyben rapbetét szerepelt. Úgyhogy ezért is fontos a Blondie, meg ugye ami még fontos, hogy a Heart of Glass, ugye az egy diszkó nóta, nagyon szeretik, mindenki egyébként ehhez is köti, és hát gyakorlatilag évekig a fiókban hevert, és amikor a producer Mike Chapman meghalott, akkor rábeszélte őket, hogy hangszereljék át, ilyen diszkós, még diszkósabbra. Tehát a demóból ilyen diszkót csináltak, és ugye punk rock rajongó teljesen kiakadtak, mert hogy akkor azt mondták, hogy eladták magukat a diszkónak, ugyanakkor a dal meg globális liker lett, és több mint 1 millió példányban kelt el, de eredetileg egy regi nóta volt a Heart of Glass, csak aztán megdiszkosították. Na, úgyhogy ennyi, tessék.
2: Nagyon jó a hangja.
0: Igen,
2: amúgy,
0: tessék hallgatni ma a Blondit, ami ugye, aki nem egy nő, hanem a zenekar.

0: Nézzük akkor október 12-ét. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A 70-es évek kis rokkos megaslágerei után akkor lapozgatunk a nagy történelem könyvünkben, mert hogy itt van például 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott, akik az első hivatalos mérkőzésüket lejátszák. 1902-ben Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt a csapat kapitány, és Bécsben volt az első mérkőzés. Az osztrákok 5-1-re elvertek minket, mint az állat, úgyhogy így indult egyébként a történetünk. Aztán, hát izgalmas volt Kolumbusz Kristófnak is a mai nap, 1492-ben, mert hogy ma látja meg fél évezrede, több mint fél évezrede a Bahamákat, és hát ugye Csoro azt hitte, hogy ez India, aztán benézte. 70 napot utaztak, és a 71. napon látták meg a hajónapló szerint egyébként a Bahamákat. Úgyhogy csodásak ezek a történetek. Ez kevésbé, mert hogy 1927-ben Sztálin lett a Szovjetunió első számú vezetője, hát meg is kaptuk a magunkét, meg az egész világ. Igen.
1: Világot elintézte.
0: El, még most is nyögjük. Na, aztán Pavarotti mai napon születik. Hát többszörös Grammy-díjas olasz tenor, operaénekes, aztán maradva a zenénél bemutatják a Jézus Krisztus Superstart 71-ben, ugye ez egy nagyon-nagyon klassz musical, és a mai napon Mihály Schumacher a 6. világbajnoki címét is megszerzi, ami rekord volt akkor ott a Forma 1 történetében. Nem tudom, vele mi van, ő még mindig kómában tartja a családja már, nem tudom én, 10x éve a síbalesete óta.
1: Tudom, hogy igen, a síbalesete óta kómában van. Úgy tudom, bár volt időszak, amikor úgy jobban lett, de hogy továbbra is, és hogy gondnokság alatt van.
0: Lehet, hogy én vagyok ilyen, nem tudom, de szerintem egy dolog lehet, ami nagyon, tehát a pénz miatt tartják, hogy szerintem. Miért tartod életben érted 15 éve?
1: Csak is.
0: Volt valami olyan lóvé lehet a háttérben szerintem, ami miatt köti a család azt, hogy akkor mert akkor lehet, tudti, hogy utcára kerülnek, vagy valami.
1: De egyébként, ha belegondolsz, milyen szerencsétlen egy történet.
0: Hát ez volt azt a
1: tragédia. Hány világversenyt, világbajnokságot megnyert, milyen versenyeken vett részt, érted?
0: Hogy?
1: Nem is tudom, ilyen...
0: Igen, szomorú ez. Hagyjuk is, ne szomorkodjunk itt a reggelem. Bár egyébként vidám sztorik jönnek most sem a Nógrádba, úgyhogy már is bontjuk a következőt.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1953. október, hát 14-ei cikk, picit előre hoztam, de hát van rá ok, mert hogy Akta gyártása a címe ennek. Én csak úgy küldtem el Gera József Balassoromat, a helytörténésznek, hogy a ló ügye, mert hogy 1952. szeptembere idősebb Baranyai János balassagyarmati lakos lova legális közben betévett Komjáti József kukoricájába. Ez az alap kiindulásunk. Jó, és akkor 53-as a cikkünk. Igen, a lovat elfogták, és behajtották a rendőrségre. 1952. szeptember 24-e. Mindenki azt gondolná, hogy a kártérítés megfizetése után a ló visszakerült jogos tulajdonosához, de nem. Ezen a napon a Balassagyarmati Köztitasági Vállalat arról írt a Városi Tanács mezőgazdasági osztályának, mint hogy a ló közben hozzájuk került, hogy a ló tartási költségei lassan felemészték annak árát, kérik az elszállítását és az elárverezését. Aztán pedig jönnek a történések, ezek az 52. decemberre, 53. szeptembere, szeptember 3, aztán 53. szeptember 17, majd 53. október 6-a, tehát hogy gyakorlatilag egy évig kavarognak itt az ügyek, meg az akták, meg az osztályok, meg minden között ennek a csorolónak az ügye, és a vége ennek a cikknek is hasonlóan a múlt hét pénteki MHK-shoz. Mi ebből a tanulság? A Balassagyarmati Városi Tanácson lélektelenül, bürokratikusan aktagyártással intézik a dolgozók ügyeit. A Városi Tanács törvényszegés követett el, mert nem lett volna joga végrehajtást elárverezés nélkül a lovat elvenni, nem beszélve arról, hogy az illetőnek nincs is adott tartozása, és a vége, hasonlóan a múlt heti cikkünkhöz, ideje lesz a Balassagyarmati Városi Tanácsnak kormányunk programja szellemében dolgozni. Na, hát akkor Gere Józseffel értékelünk. Szia Józsi! Jó reggelt! Hát ugye akkor ennek a kicsengése megint olyan, mint múlt hét pénteki, ugye? Tehát, hogy ebben van abszolút egyfajta hasonlóság.
3: Ebben bizony keményen van, úgy pedig a kritikára keményen rászolgált az akkori gyarmati apparátus.
0: El is viszem.
3: A leírtak, amit felolvas, tehát az Szóval kiveri videóról biztosítékot.
0: Hát de ezt megörökültük még mindig, Józsi, nem? Tehát, hogy valahogy ez mindig itt van még, mert egyébként még 5 perc lett volna, bocsánat, ha hallgatottam, még 5 perc, még felolvasom az egész ügyet tényleg, mert hogy egy csoroló bemegy a kukoricásba, és itt egymásnak adják át az osztályok ezt az ügyet, meg ha akkor perelnek meg akkor, hogy ki fogja a lovat akkor ápolni, meg etetni, egy éves hercehurca, ezt így megörökültük még mindig, ugye?
3: No. Így igaz. Valahogy ez az az időszak a magyar közigazgatásban, hogy általában a magyar állam működésébe is, ahol nem tudom, hogy miért, ez lehet, hogy szovjet mintára, de elterjed. És a mindenféle osztályok, alosztályok, ügyintézők, főintézők, főosztályvezetők, ezek elkezdik az íróasztal birkózást, én ezt így hívom.
0: Igen.
3: A ügyek azok nem lépnek előre, de az akták azok növekszik, akták száma az nő, és tulajdonképpen ez abból is ered, hogy a különféle szinteken nincs döntéshozó jogkör, döntéshozási jogkör. Mindenki tolja el magától az ügyet, tolja egy másik vagy egy alsó szintre, csak ő ne, mert egyébként meg az megint csak egy ilyen magyar sajátosság, hogy felelősséget nem vállunk, amit csinálunk. Tehát eltoljuk magunktól, nehogy ebből valami bajunk legyen.
0: Igen.
3: És ez gyakorlatilag mai ugyanígy van, lehet itt kék színű kormány, narancssárga, vörös színű kormány, akármilyen színű, ugyanezek az emberek vannak a közigazgatásban, a vállalatok, csak mondjam a régi munkahelyemet, a MÁV-ot, ugyanezt csinálják, kérlek szépen, olyanért fontos jelentést, olyanért dobtak nekem vissza, hogy nem megfelelő betűmérettel volt a fejlécíró. Most képzeld el!
0: A rend a lelke mindennek!
3: A balhája, hogy egyébként egy fontos ügy volt benne, ami határidős, visszadobta. Nem fogadom el a jelentését. Át kellett írni a megfelelő fejlécre, és akkor jó volt. És ez csak egy példa. És hány ilyen van? És minisztériumi szinteken megy, nagyvállalati szinteken megy, kormány szinteken megy. Na ezért tart itt az ország, ahol tart.
0: Igen, bár azért tudod, azért én mindig szoktam a másik oldalt, és én egyébként a kormányablokot megvédem, tehát hogy nekem ilyen jogosítványos, kártyás, bármilyen történet volt, rendszámtámlás, bármi, akkor itt a gyarmati kormányablakban a csajok, azok nagyon gyorsan, nagyon jól működnek, és nagyon hamar megoldódnak az ügyek, úgyhogy talán mondjuk ez az, ami egyfajta ellenpélda is, hogy amit legalább én tapasztaltam, az az, hogyha itt be kell menni, és itt valamit tenni, venni kell, akkor szerintem az gyors, és épp csak hazaértem, és már megküldték a jogosítványomat, tehát hogy ilyen szempontból
3: hát ez
0: van valami
3: úgy, hogy a digitális ország.
0: Igen.
3: Ennek a irányba kellene elmozdulni. Balti álmok például, skandináv álmok ezt nagyon jól működtetik, ahol mindennek megvan a maga folyamodványa, és megvan a végcél, hogy hova kell eljutni, és az hogy. De hát mennyi bele mondjuk egy építési vagy valami engedélyezési ügybe, akkor már mindjárt megváltozik.
0: Hát ezt gondolom. Egyébként pont most beszéltünk egy pár napja Vicián Tibor, alpolgármesterrel Patakon, hogy itt ilyen fa mérgezés történt, és hogy ők is azt mondták, hogy gondolkoztak abban, hogy a rendőrségi feljelentést tesznek az ügyben, de hát annyi macera, annyi papírmunka, annyi izé, hogy egyszerűen azt mondták, hogy inkább mégsem, mert ez rengeteg plusz adminisztrációval jár, úgyhogy nem foglalkoztak vele, és ezzel mondjuk így lemondtak. Hát igen, na hát korkép volt ez is egyébként, a holnapi meg pláne az lesz, úgyhogy holnap folytassuk, Józsi. Jó?
3: Rendben.
0: Köszönöm, mi pedig megyünk tovább, jöjjenek a zenék.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
6: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, Csibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról, és gyalog a piros kereszt jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális kordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazolhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
9: Időjárás.
0: Időjárás.
10: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
9: Közlekedés.
10: Sebességmérés várható ma Szentehelyen, a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start
2: amivel jól indulnak a hétköznapok.
9: Megafon.
8: Nagyot szól.
11: 7 óra múlt, jó rádiózást mindenkinek, Salgó Tarjántól egészen a Megyeri Hídig üdvözlünk mindenkit, sőt, még ugye Dunán túl is, mert hogy ma majd a tervek szerint ilyen kis szigetes napunk lesz, majd megtudjátok, aki reggel itt volt, az tudja, aki nem, az majd megtudja, hogy mire is gondolok. Na, elmúlt 7 óra tényleg úgy, hogy megyünk neki az első témának, Sanyikám, jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és derűs, vidám, szép hetet. Hétfő van, október 12-e, de semmi baj. Én azt gondolom, hogy csodás nap vár ránk és mindannyiunkra. A legfontosabb, hogy vidámak legyünk, jókedvűek, és persze, hogy szóljonak a megaslágerek.
11: Így van, úgyhogy jön is az első ebben az órában, aztán pedig még jó pár tartjatok velünk.

0: Itt vagyunk, ragyogunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor egy fiatal tehetséggel fogunk foglalkozni ebben az órában, kedvesek, mert hogy hát itt annyi minden történik mindig, hát...
1: Mint fiatal tehetség.
0: A tehetség, meg a fiatalság, ez a két dolog, ami abszolút közel áll hozzá, Sanika, abszolút, igen. Na, hát nem másról van szó, mint Rodák Rebekáról, ugye Rebeka egy barasodermati fiatal lány, aki az elmúlt években azért itt a közösség ezen a gyors videós megosztós közösségi oldalon, és már egyébként elég komoly, nem tudom, x tízezres, százezres követéssel bírt, és ugye egyre több rendezvényen lehetett őt hallani, saját koncerteket csinált, több helyen ad elő, volt szerencsém egyébként nekem is őt kísérni, és hát ő az idei Öröm a Zene könyvzenei tehetségkutatóról benevezett, aki nem tudna, hogy ez úgy néz ki, hogy akkor vannak ilyen térségi vagy megyei válogatók, és ugye itt az északi, mi nálunk részben, ugye Balassagyarmat az, ami az, akik ugye évek óta megszervezik az Öröm a Zenét, és ugye itt a Rebeka jelentkezett, fellépett, és ő vitte el az első díjat, ami azt jelenti, hogy automatikusan generálta ez a történet azt, hogy akkor ment be az országos döntőbe. És nem is olyan régen volt Gyálon, Sanyikám, ahogy mondtam neked is reggel, tehát hogyha még ott élnél, nem pedig ugye Pesterzsébet, akkor elmertél volna megnézni Rebekát.
1: Gondolom, a közösségi házban volt az.
0: Azt nem tudom, de hogy megrendezték, hogy a Gyálon az országos döntőt is, ahol az év kiemelkedő tehetségének járó Újfalusi Gábor díjat kapta meg Rodák Rebeka, és emellett egyébként, amit ő előadott, meg amit ő tolt, azt beválogatták a hangfoglaló programban résztvevő 10 legjobb produkció közé is. Tehát, hogy azért egy-két elismerést kapott a Rebeka, úgyhogy szoktam vele, itt napokban is találkoztunk, meg most már talán a könyvtárban is, ott is dolgozgat Balassagyarmaton, és akkor mondta neki, hogy akkor beszélgessünk erről, egyrészt a versenyről, meg a fellépésekről, másrészt meg ugye a hogyan továbbról, mert azért mondjuk azt, hogy egy ilyet oda tudsz írni, mondjuk, hogy be tudsz kopogni bárhova, és önmegvalósítani, meg zenét felvenni, meg hasonlók, és ha mondjuk ezt már odarakod melléje, akkor azért az a talán egyet beljebb vagy.
1: Mert a portfóliódon jól fogom.
0: A portfóliódon. Igen, mert hogy egy brutálisan szűk piac van, brutálisan nehéz érvényesülni, és ugye azért nagyon megvariálódott már a történet, már csak azért is, mert hogy egyáltalán nincsen már a mai előadóknak szüksége a rádiókra, hogy be tudjanak futni. Ez egy nagyon érdekes, kérdés már ugye 2026-ban, és még mehetünk tovább is, hogy akkor ki mennyit, és hogyan, és miért fizet, és különben is. Úgyhogy Rebekát hívjuk mindjárt, és akkor beszélgetünk vele egy kicsikét a versenyről, a döntőről, meg a hogyan továbbról.

0: Egy fiatal tehetséggel foglalkozunk ebben az órában. Jó rádiózást kívánok mindenkinek. Jaj, elég gyerekek, képzeljétek el, nem ide tartozik, de elmondom, mert most elém jött ez a kép, hogy nekem tényleg most abszolút beugrott Krisz, ahogy éppen a mikrofon előtt beszél a Sziszeli lakóinak, mert hogy emlékszem rá, hogy nagyon szerettem fiatal koromban a Miért éppen Alaszka című sorozatot, ezt talán egy párszor mondtam, és most valamelyik kertévé elkezdte játszogatni a hétvégén, újra elővette a szériákat, és hogy most pont egy olyan rész volt, amikor Krisznek elment a hangja, és nem tudott rádiódást csinálni, és most eszembe jutott valódi, beugrott ez a momentum, hogy akkor igen, valahogy egy picit én is néha Krisznek érzem magam, lehet azt mondani. Bár egyébként talán nagyobb felé szólok, mint a Sicily, de azért néha bejön ez a Krisztes ére is. Na, jó van, tehát egy fiatal tehetséggel foglalkozunk, az erőjel bezárva, mégpedig ugye Rodák Rebekával, egy balassagyarmati fiatal csajról van szó, aki ugye itt az Öröm a Zene balassagyarmati térségi tehetségkutatóját megnyerte, így bekerült az országos döntőbe, ami egyébként Gyálon volt, és ott az év kiemelkedő tehetségének járó Újfalusi Gábor díjat hozhatta haza, és emellett Reba megkapta a hangfoglaló programban résztvevő 10 legjobb produkció közé való besorolást is, jelentsen ez bármit is, ezt ma megtudjuk, hogy mit jelent, úgyhogy nagyon buszkék vagyunk a Rebekára, mert hogy azért tényleg egy ilyen, azért az egy, tudod, beindulni egy ilyenbe, és akkor megnézni az országos merítést, és tudod kilépni ebből az egészből, és egy olyan kétnapos versenyen ott lenni, ahol találkozol gyakorlatilag, nem tudom én, Debrecentől Sopronig az összes, nem tudom én, feltörekvő zenekarra vagy előadóval, azért az megmutatja azt, hogy akkor hogy állunk. Tudod? Tehát, hogy így értem, mire gondolok. Eszkiknek, megmérettetésnek, hogy itt azért körbenézni mondjuk a hazai piacon, úgyhogy szerintem nem volt egy egyszerű dolog. Úgyhogy a Rebekát fölírtuk telefonon, itt van a vonalban, és tudunk vele egy picit beszélni, élménybeszámoló, milyen nótákkal készült, milyen volt a verseny, a zsűri, ezek a díjak azok mit akarnak, úgyhogy hát itt is van a vonalban. Szia Rebeka, hello, hello!
1: Sziasztok!
0: Szevasz! Na hát, kedves, óriási gratula! Abszolút, tudom, hogy egy pár nap már azért eltelt, de még most már leülepedtek a dolgok, vagy még egyébként ülepednek a dolgok?
1: Hát, szó-szó.
0: Szó-szó.
1: Azért nagyon jó érzés, szerintem ez sokáig friss lesz.
0: Na, jól van, hál' Isten.
2: Lehet előtt meríteni.
0: Hogyne. Na, akkor kicsit beszélgessünk tényleg, hogy ugye mikor volt a gyarmati területi válogató? Az július volt, vagy augusztus volt? Nem is tudom már pontosan. Valahogy nyár.
1: Jó kérdezem, nagyon jó tudom én is ezeket.
0: Valahogy így volt.
1: Nyáron volt.
0: És akkor utána neked szóltak, hogy akkor na, Rebeka, akkor lementek a többi válogatók, és akkor kaptál e-mailt, megkerestek, hogy akkor na, akkor irányjál így október elején?
1: Igen, mi az első válogatón kaptunk erről információt, hogy majd lesz Gyálon októberben, de ugye pontos dátumokat aztán e-mailben kaptuk meg.
0: Aha, oké, és akkor intől kezdve mivel készültél oda? Tehát, hogy más koncepciót alakítottál ki mondjuk fejben, hogy akkor az ottani zsűri mondjuk mit láthat, hogy mit akarsz ott, mint ami itt, változtattál a repertoáron?
1: Hát mivel saját dalokat kellett oda is vinnünk, ezért nem nagyon tudtam, mivel nekem 3 dalom van.
0: Nem is kell több, figyelj, itt van, öröm a zene, kész, egy ez a 3 nóta, az akkor megvan.
1: És ugyanezt a 3 dalt vittem,
0: igen?
1: Ami az első fordulóban volt, és azokat kísértem.
0: Na, és akkor mit mondtak? Mondtak valamit? Vagy hogy milyen volt a... Ilyen dara volt, vagy olyan volt, mint amikor itt voltatok Balassagyarmaton, hogy akkor azért elmondta mindenki a véleményét, ott annyira nem volt ilyen közlékeny a zsűri?
1: Nem volt rá idő, tehát annyira sokan voltunk, azt hiszem, hogy 22 zenekar volt.
0: Az igaz.
1: Szombatra, vasárnapra ugye szétosztunk, és mi úgymond távolabb élők, meg Magyarországon kívül élők, akik belettek válogatva, mi vasárnap voltunk.
0: Aha.
1: Tehát én csak vasárnap voltam ott, mentem le, az előttem lévő pár zenekart meghallgattam, de mindenki annyira ügyes volt.
0: De ezt akartam kérdezni, hogy azért, hogy mondjuk más kilépni egy komfortzónából, és mondjuk más kilépni mondjuk Nógrád mennyéből, ezt magamról tudom egyébként tényleg, és akkor utána megnézni azt, hogy akkor a hajt, milyen játszóterek vannak még itt, hiába, hogy kicsi piac, meg kicsi szűk az egész itt Magyarországon, de azért, hogy az ember mondjuk már így föllép a Pest megyébe, akkor már azért egy picit más a gyerekfekvése. Tudtál egyébként, vagy volt mód ismerkedni, vagy azért mondjuk egyik-másik zenekarnak a sztoriát, nem tudom, megismerni, valami pici kis közösségi élmény volt még, vagy tényleg mindenki azzal foglalkozott, akkor a produkció jó legyen, meglegyen, és akkor meglátjuk.
1: Volt egyébként nagyon jó élmény az, amit már az első fordulóban is átélhettem így gyarmaton, hogy egyáltalán nincs az, hogy így vérmesen egymás ellen vagyunk, mint ellenfelek, hanem tényleg így egymást támogatva mindenki szeretne előre jutni, és tényleg az örömzene, az örömzenélés a lényeg, és voltak is már ismerősök, például a Tudok egy Fát zenekar, akik szintén bejutottak, tovább jutottak, velük is találkoztam a döntőbe, meg azért egy pár ismerős arc, úgyhogy
0: de
1: tényleg.
0: Jó, az tök jó.
1: Nagyon jó.
0: Oké, és akkor mit akar egyébként maga a külön díj, azt mondta ott a zsűri, vagy hogy megindokolta azt, hogyha már egyébként nem szólt semmit akkor, amikor lejátszottad a három nótát, akkor a díj átadásán azért megindokolták azt, hogy mit mondtak, hogy akkor az Újfalusi Gábor díjat elhozhattad?
1: Hát igazából ezt mindig elmondják, hogy az Újfalusi Gábor díj az egy nagyon különleges díj olyan szempontból is, hogy ő is benne volt a gárdába, akik ezt alapították, és tehát hogy ő is benne volt azért mindig ezekben a tehetségkutatókban, és ő sajnos elhunyt, és az ő emlékére állították ki ezt a díjat, amit mindig egy kiemelkedő zenei tehetségnek adnak.
0: Oké, és akkor ennyi, hogy kedves Rebeka, te egy kiemelkedő zenei tehetség vagy, ezért megkapod.
1: Igen.
0: Oké, nem csak, hogy akkor milyen, tetszett nekik a nóta, nyilván tetszett, de akkor mondjuk ez a dal volt jobb, akkor ezen kéne vár, tehát akkor semmi ilyen nem volt, csak akkor
1: nem azt mondja, voltak már szakmai vélemények, hanem az első fordulóban volt.
0: Lemond. Jó, figyelj, és akkor most hogyan tovább? Tehát, hogy akkor azért mondjuk egy ilyet be tudsz rakni most már itt a zsebbe, hogy akkor azért bevalogatták, hogy a produkciót, a legjobb tíz produkció közé, és hogy a hangfoglaló programban az mit jelent? Ezt megtudhatjuk, vagy hogyha ezt megtudtad?
1: Én erről nem tudtam én se, hanem így párszor hallottam ezt így elszórva, hogy hangfoglaló, és akkor rá is kérdeztem én is, hogy igazából ez egy pályázat, amire lehet jelentkezni akárkinek. És be lehet jutni. Ez is több fordulós, azt hiszem 2. Ugyanúgy, mint ahogy ez a tehetségkutató. És az, hogy engem beválogattak a legjobb 10-ben.
0: Van egy kis előnyöd akkor, ugye?
1: Igen, ez azt jelenti, hogy nem kell az első fordulóba, hanem csak a fő fordulóba, vagy hogy mondjam.
0: Aha, tök jó, tök
1: lehet,
0: jó.
1: Igen, és itt lehet támogatást, 5 millió forintot lehet most nyerni jelenleg.
0: Ja, és akkor és mondom, hangszerre, ezzel... vagy turnére, vagy bármi ilyesmire, hogy akkor
1: hát valami. Igen, lemezre. Videoklipre.
0: Aha,
1: szóval
0: wow.
1: Igen, ez nagyon jó, úgyhogy ez a következő.
0: Na ezt akartam volna kérdezni, hogy gyakorlatilag ez a következő, hogy akkor bedőrjük a hangfoglaló programot, és akkor ez sikeres legyen. Jól van.
1: Igen, okay. Igen, meg hát saját dalon is dolgozok, az egyik zsűritag a Bernard Kornéllal, aki szintén gyarmati egyébként.
0: Hogyne, hát akkor
1: nem beszéltünk.
0: Igen. Jó van, hát Rebeka, sok sikert, jó, figyelünk, fülelünk, és akkor beszélünk, hogyha jó, akár új lemez van, vagy találkozunk a nagy stadionokban, jó, mindenképpen. Jó van, köszönjük, hogy itt voltál. Köszi, szia Rebeka.
2: Köszönöm, sok sikert.
0: Szia. Hát itt kereszt, még minden áll még előtte, egy teljes új világ, ugye?
2: És nagyon-nagyon kedves, értelmes hölgy, és sikeres, én azt gondolom, hogy nagy jövő áll előtte.
0: Úgy érzed? Még van egy másfél-két percünk, hogy csak ott tudd, hogy mennyi van még itt a reklámig, hogy mit érzel? A hangjából, ugye, mert itt a hangja a lényeg, meg minden.
2: Tudatos, jó úton halad, célra törő, és mondom, nagy jövő áll előtte, tehát nézek azért sok ilyen tehetségkutatót, tehát van, aki meg se tud, bocsánat, szólalni.
0: Jó, azért mondjuk ne keverjük össze ezeket a ocsmány dolgokat az öröm a zenével, mert az Andrásik Rémú vagy a Lomos Marci is egyébként most így megcsörget telefonon, és így átnyúl és megver, hogyha azt így vonalon említem. Igen.
2: Ne add meg nekik a számom. De nyilván, tehát azért, tudod, azért sok embert a siker, a hirtelen ért siker el tud vinni. tehát a váratlan siker el tud vinni, de én úgy érzem a hangjából, hogy...
0: Én azt kívánom, hogy bárcsak most már ott tartana, hogy ez a váratlan nagy siker az nehogy elvigye és vissza kell venni a tempóból. Én bárcsak ott tartana már a repekor.
2: És én nagyon rukkolok, hogy legyen lemeze, saját dallal.
0: Igen. Iszonyat nehéz. Ezt egyébként az nagyon jól tudja egyébként a Marci is, a Bernard Cornél is nagyon jól tudja, tehát hogy akik egyébként ott tudnak neki szakmai tanácsot adni, azok abszolút szerintem tudják őt úgy támogatni, hogy tisztában legyen azzal, hogy brutális meló lesz egy, úgyhogy figyelünk a Rebekára mindenképp.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasaskút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális kordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazolhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
3: Időjárás.
4: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: A csodás Rodák Rebekával beszélgettünk az előzőekben. Jó rádiózást mindenkinek, fiatal Balassagy Örömati tehetség, aki kapott egy külön díjat is az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató gyáli országos döntőjében, mégpedig az Újfalusi Gábor díjat hozta haza, ami ugye a kiemelkedő tehetségeknek jár. És ugye emellett azért itt kiderült az, hogy mi is ez a hangfoglaló programos történet. Hát itt egy pici könnyítéssel tud beleszállni a programba, és hogyha összejön ez is, akkor azért már ott mennyi? 5 méter? 5 millió forintot már oda lehet hozni.
1: Igen, így van.
0: Hát azért
1: így
0: van. Már azon valami azért összejöhet.
1: Én azt érzem, hogy tényleg, ahogy mondottam az előbb is, hogy nagyon értelmes, kedves hölgyel beszélgettünk az elmúlt percekben, itt a Mágos Lágerek, meg a hírek, meg minden előtt, de én úgy érzem, és bocsánat, hogy nagy jövő áll előtte.
0: Miből érzed ezt, Sanyi? Tudván azt, hogy zeneileg annyira kifundamolt vagy, ezt minden hallgató tudja, hogy valahogy adok a véleményedre.
1: A hangja és az elhivatottság érzed, a hozzáállás az nagyon, nagyon sokat számít, hidd el.
0: Azt
1: tehát, hogy tudatos, annyira tudatos a hölgy, és annyira tetszik, hogy nincs elszállva, kimondom, nem akartam ezt kimondani, de kimondom, hogy nincs úgy elszállva, pedig azért nagy dolog, a nagy dolog kapujában áll ő most.
0: Úgy érzed?
1: Jó. Egy nagy lépés, és tényleg...
0: Ami egyébként fontos, azért, hogy hallgass bele azért a Rebekába, jó? Mindenképpen jó. Azért. Most van egy Summertime Sadness előttünk.

0: Hogy érzed, anyikám?
1: Csodálatos hangja van. Fantasztikus. Nem véletlenül mondtam, hogy nagy jövő áll elő.
0: Látod, alátámasztottam a megérzésedet.
1: Köszönöm. Ezt a hallgatók is szerintem meg fogják erősíteni.
0: Igen, abszolút. Na úgyhogy, igen, legyen új dal, ezt ugye most ezen rajta vannak, ugye ezt mondta Rebeka, legyen új lemez, legyenek koncertek, legyen minden jó. Ugye csak ezt tudjuk egyébként neki.
1: Így van, és tényleg a legjobbat mindenből kívánjuk Rebekának.
0: Most megérintette a szívét a karvajnak ez a pár másodperces lalocskait.
1: Ez egy jó dal. Igen.
0: Na, jó van, oké, így van, úgyhogy figyelünk rá, és most pedig megyünk tovább, és jönnek a reggeli meg a slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MGZS-t akár 360 fokos HD tolatókamerával, vagy panoráma napfénytető.

0: Opel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGAL.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
5: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízz ránk kedvenc darabja javítását.
5: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
8: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben is eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és világpiacra, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. Hozzátette, a megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
6: Időjárás.
10: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: Nyékiautóház.hu.
11: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
2: Közlekedés.
10: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
9: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
9: Nagyot szól.
13: Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Itt vagyunk, és egy olyan település felé vesszük az irányt így hét kezdéskor, ahol még nem jártunk még itt a két frekvenciánkon belül. Most nem foglalkoztunk még vele, képzeljétek el. És ennek én tök örülök. Ez nem más, mint Sziget Monostor. Amely...
14: Gyerekkoromban jártam.
13: Na, én szerintem soha.
14: Autóval annyira sokat jártunk a Dunakanyarba, és akkor ez valahol Göd.
13: Hát Göd, de szembe van a másik oldal.
14: Igen, a másik oldal. 11-es? Azt hiszem a 11-es út ez.
13: Igen, ott Szentendre felé. 11-es. Nem tudom már. Na mindegy. A lényeg, hogy foglalkozom most a Szigetmonostorral, mert hogy az elmúlt napokban egyre több olyan poszt, videó jött elém, amelyben a Szigetmonostoriak is, meg a gödiek is egyébként meg nyilvánulnak, és ez beszédtéma, vagy ilyen csetelős, kommentelős téma az interneten, mégpedig ugye itt egy mederkotrás történt a két település között, ugyanis itt az iszonyat asszály véget, ami egyébként még most is abszolút érezhető és tetten érhető, vagy tetten volt érhető, most már azért egy fokkal jobb lett a kisebb, nagyobb esők után, de hát ki tudja. De a lényeg ugye, hogy annyira lecsökkent a Dunának a vízszintje, hogy gyakorlatilag a Göd és a Szigetmolostor közötti ugye kishajójáratot azt veszélyeztette, és ugye itt ki kellett kotorni a medret ahhoz, hogy gyakorlatilag itt akár a gyerkőcök is mondjuk iskolába járva tudjanak átmenni Szigetmolostorról Gödre és tovább. És aztán most itt ilyen kitermelések történtek, ami ilyen iszapos, és az föl van rakva az egyik oldalra, a másik oldalra, és a Gödék azok meg egyébként ott féltik a partszakaszt, mert hogy lehet, hogy ott a források is ott voltak, meg azt betemették-e, avagy sem, tehát hogy nyilván egy nagy munka ez, és erre tényleg szükség volt, de még azért itt följöttek a kérdések, és hát Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere az, aki egyébként folyamatosan tök szakszerűen mindig ilyen videós posztokban mutatja a népeknek azt, hogy akkor mi történik, és miért történik, és úgy gondoltam, hogy akkor ezzel foglalkozunk, mert hogy hát nyilván azért itt a Göd környéki élőket is nyilván érinti a történet, pláne azért is, mert ott az a alsógödi Dunapart szakasz az csak számára az egyik legszebb rész, hogy csendes, meg természetközeli, mert vannak ugye kis védett források, hasonlók, és akkor most a Zsoltét felhívjuk telefonon, hogy megtudjuk akkor azt tényleg, hogy ennek milyennek a története, mert nem egy kétnapos sztori ez, és akkor hogyan tovább? Mert hogy itt azért gondolom vannak engedélykérések, hatósági eljárások vannak, le kell rakni, ki kell, ezért tettere, mi lesz, meddig lesz, és mi fog történni, erről beszélgetünk majd vele mindjárt, úgyhogy szerintem ez véget is érdemes velünk maradni, pár meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Vissza is tértünk, itt vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát mindig öröm az, hogy azért már egy jó pár éve, hogy mondtuk az előbb is, azért itt Vác környékén is már szólunk, de hogy még Szigetmonostorral például nem foglalkoztunk, és egy új település bejött az életünkbe, Sanyika, azért. Ez egy jó dolog, én szeretem, hogyha és még tudunk foglalkozni.
1: Na, hát pluszban. Figyelj, hadd szóljon el a hangunk minél messze,
0: igen,
1: minél távolabb.
0: És ahogy mondtuk, ugye, hogy akkor Göddel szemben vagyunk a Duna másik oldalán, és ugye azért itt egyszer-kétszer már a közösségi médiában nekem is előjött az, hogy hát ott egy eléggé komoly víziparti munkálatok zajlanak, mégpedig itt a hajóközlekedés kapcsán, és eléggé komoly munkák kezdődtek el, és hát folyamatosan elő-elő bukkan nekem Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármesterének a kis videós beszámolója, akkor mi történik, miért történik, és hát ahogy egyébként olvastam a közösségi médiákban, azért itt például a gödiek is figyelemmel kísérik eléggé azt, hogy akkor ott ez a partak, az ez hogy van, mint van, és hogy akkor ugye kikotorták a medret, a kitermelt anyaggal akkor mi lesz, tehát hogy azért ezt is figyelik, és hát írták azt, hogy akkor Kamara Zoltán és ugye Molnár Zsolt polgármesterek ígéretében bíznak, hogy akkor itt a partak az is majd rendezve lesz. Tehát ugye jönnek a reakciók is, látszik az, hogy a két település lakói is nyomon követik ezt, úgyhogy egy picit beszélgetünk most Molnár Zsolttal arról, hogy akkor tényleg az elmúlt hetekben mi történt. Nyilván az asszály véget kellett beavatkozni, de mondjuk itt lehet, hogy a balassagyarmatiak annyira nincsenek képben, hogyha mondjuk a kettes mentén elmennek, ugye akkor mi minden zajlik, ha mit tudom, hogy jobbra néznek, vagy balra néznek a Duna mentén, úgyhogy erről is beszélgetünk a Zsolttal, hogy a nem Vác és környéki, vagy Gödés környéki lakók is tisztában legyenek ezzel, úgyhogy a polgármester, köszöntjük is a műsorban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Jó reggelt, szia Zsoltak! Kezdjük is tényleg, mert hogy azért nem egy könnyű dolgot vállaltatok magatokra, pontosabban meg kellett egy ilyet lépni. Akkor menjünk azért vissza egy picit, és indjuk el Kályhától tényleg, hogy ez az augusztusi történet kezdett, ez pontosan mit is takart, és miért is kellett tényleg lépni egy eléggé komoly ügyben?
2: Igen, igazából nem is augusztus ez a történet,
0: akkor a mi szempontunkból,
2: hanem júni vége, július eleje, amikor már láttuk, hogy olyan mértékben csökkenni fog a Duna vízszintje, hogy kénytelenek leszünk intézkedést tenni annak érdekében, hogy a Rév közlekedjen. Ez az egyetlen ilyen gyalogos átjáró a Nagy-Dunán. Ugye van egy kompos közlekedés, onnan nagyon távol van a vasútállomás, meg a busz, akik a Vác meg Budapest felé irányulnak, inkább vonatot használják, és ezen az átjárón használnak, több százan egyébként. Nyári időszakban a gyerekek még nem jártak iskolába, és azt láttuk, hogy ezt szeptemberig nem oldjuk meg, akkor viszont itt jelentős probléma lesz a gyerekeknek a bejárása. Akkor kezdeményeztünk, egy kotrási engedélykérelmet nyújtottunk be, hogy engedje a hatóság azt, hogy ezt a medret egy picit úgy megrendezzük, hogy az alacsony vízállásnál, akkor még várható alacsony vízállásnál a révi járni tudjon. És időközben annyira lecsökkent a vízállás, hogy augusztusban, így ahogy ti is említettétek, annyira lecsökkent a vízállás, hogy le kellett állítanunk a révet. És ott egy 2-3 hétig állt, és akkor egy havária kotrási engedélykérelmet nyújtottunk be. Az azt jelenti, hogy még mindig folyik az engedélyezési eljárása a rendes kotrásnak.
0: Csak ez muszáj volt gyorsan meglépni, hogy akkor itt valami...
2: Igen, és egy sürgősségi beavatkozást kértünk engedélyt, ami azt jelentette, hogy legalább annyira mozgassuk meg, mélyítsük ki a medret, ami ugye egyébként időközben töltődött fel, mert évekkel ezelőtt már volt kotorva, hogy a révek ki tudjanak kötni ebben az alacsony vízállásban is, és szeptember 1-ére, ugye augusztus 20-a utánra sikerült úgy megoldanunk, hogy mind a két parton már annyira megmozgattuk a talajt, hogy a rév egy a szigeti oldalon is, de a Gödi oldalon tényleg egy szűk folyosón be tudott menni a kikötőz, és akkor szeptembertől a gyerekek tudtak járni. Ekkor még folytatódott egyébként a kotrás, mert nem csak annyi kis folyosót kotorolja.
0: Oké, ez a havária rész volt, tehát nem az, amit először elterveztetek, hogy akkor amire szükség
2: így
0: van.
2: Okay. Így van. Az engedélyterv az egyébként arról szólt, hogy a vízbe kell ürítenünk, de hát ebben az alacsony vízállásban, aki tényleg autópályán közlekedik, talán nem látja, de
0: akkor egy dombok lettek volna gyakorlatilag a Dunában, nem Zsolti?
2: Tehát, hogy... Egyrészt, másrészt meg hajók sem járnak. Tehát, hogy egyáltalán nem nincs, amire ki lehetne pakolni ezt az anyagot, mert az engedély arról szól, ami most folyamatban van ennek az engedélynek a bírálata, hogy bárkára kell raknunk a kitermelt anyagot, és a Duna meghatározott pontján kell a vízbe beleengedni.
0: Aha. Aha, értem. Akkor ez
2: egyébként mi nem tudtuk megtenni, viszont a kotrást csinálnunk kellett. Viszont az alacsony vízállás arra kedvező volt, hogy egy lánctalpas markoló be tudott gyalogolni, be tudott menni a mederbe, és akkor elkezdte ezt a kis folyosót kialakítani, és most egy olyan helyzet állt elő, hogy a rév tud közlekedni, még ebben a budapesti mércén mért -2-es vízállásban is, ami most már rekord. Aha. Ugye eddig 33 volt a vízállás, budapesti mércén mérve 33 volt a vízállás, és ahhoz képest már 30 centivel kevesebb, ami jelentős. Tehát egy hogyha valaki lesétál a Dunapartra, hát hatalmas nagy földnyelvek nyúlnak bele a mederbe, ennek ez az oka.
0: Igen.
2: És ugye most tudtunk járni, és sőt, hát úgy tudtunk járni már most is, hogy a révészeknek csökkenteni kell az utas számot, hogyha a hajónak a merülése ne legyen olyan jelentős, de az utasokat is arra kérték, hogy a hajónak az elejébe álljanak.
0: Azt, hogy a rotor gondolom, vagy a...
2: Igen, mert hátul, jól látjátok, hogy hátul lóg le nagyon a kormánylemez, illetve a hajócsavar, hogy azt még ne nyomják még lejjebb az utasok, így tudnak csak kikötni a parton. És akkor az anyagot pedig kitermeltük még szintén a Dunamederben, de hát most látszólag a partra, valójában ugye a szárazon levő részre.
0: Tehát ugye majd jön egyébként, ha megnövekszik, reméljük minél előbb ugye akkor a vízszint, akkor ez szépen akkor be fog oldódni, sodródni akkor mind a két oldalról.
2: Igen, és ugye ez az, amit nem szerettünk volna, hogy Göddel egyeztettünk erről, és Göd azt kérte, mert ugye ott egy strand területe van.
0: Igen.
2: Illetve kicsit följebb pedig egy kajakkenú, egy nagyon eredményes és nagyon jól működő kajakkenú egyesületnek van a partszakasza, és hát ugye a legcélszerűbb nekünk az lett volna, hogy kitermeljük a partra, ott elterítjük, és minden rendben van, és nem látszódnak a kupacok, és minden szép rendezett terület alakul ki. A problémát, amit most a internet, ahogy mondtátok, a Facebookon, a közösségi médiákban...
0: Igen, hogy figyelnek rátok lehet. Most, igen.
2: Igen, ez az, hogy föl van ott túrva a part. És hogy miből alakult ki, ez egy fontos kérdés. Ugye az, hogy Göddel egyeztettünk, és azt mondtuk, abban maradtunk, hogy ne ott terítsük már el, mert ja, hát ez is egy fontos dolog, hogy a kitermelt anyag nem sóder, nem szöveny, amivel egy strand kiválóan leteríthető.
0: Akkor iszapos valami, gondolom, ilyen nehezebben mozgatható?
2: Igen, egy ilyen iszapos anyag, ami ugye nyilván, ha nyírkos, akkor ragad, tehát, hogy nem egy strandra való.
0: Aha.
2: És nem egy csónak kikötő, nem egy kajakkenő kikötőbe. Ezért az volt a kérés a Gödnek, hogy akkor ne ott terítsük el a helyszínen, hanem akkor vigyük följebb, vagy lejjebb, ugye Budapest irányába.
0: Igen.
2: És ott juttassuk el, vagy terítsük el ezt az anyagot, hogy ne zavarja ezt a két funkciót, a strandot, meg a kikötőt. És akkor elkezdték hordani a gépek, de hát pont amiatt, hogy rengeteg forrás van ott, azért ott nem olyan stabil és száraz a talaj, és ezek a gépek, amik hordták az anyagot távolabbra, besüllyedtek.
0: Aha.
2: Látszólag sóderos volt a part, de hogy ahogy ez a nehéz gép rámegy erre a sóderos, rögtön kiderült, hogy ez egy vékony sóder réteg volt, alatta az iszap pedig fölnyomódott a felszínre.
0: Értem.
2: Amit most látnak az emberek, azt látják, hogy egy ilyen iszapos szántóföld van a Dunapartnál. Ennek az az oka, hogy a gépek, ahogy mozognak, ezt az iszapos anyagot fölnyomja, és hát itt nyilvánvalóan mi is látjuk ezt, és az a cél, hogy ezt rendezzük, de nem olyan könnyű ebben a talajban mozogni, és azért is tart ilyen sokáig, már több mint egy hónapja ennek a elmunkálása folyik.
0: Jó, és akkor itt tartunk most, akkor úgy, akkor gyakorlatilag ennek majd az elrendezésre, és akkor a kotrásra, akkor még továbbra is várjátok az engedélyt.
2: A kotrás már befejeztük.
0: Tehát az megvan.
2: Haváriaként kellett volna, az kész, tehát a mederben már nem dolgozunk, már csak a kitermelt anyagnak az elhelyezése az, ami előttünk áll, és hát látom én is ezeket a véleményeket, és hallom, sokan azt követelik, hogy állítsuk le. Nekünk ez lenne a legegyszerűbb, ha leállítanánk, hiszen akkor nem kéne semmit csinálnunk, nem kellett érzni több költség, és a kupacot meg majd jön a Dunavíz, és azt szépen elteríti, csak hát pont a strandra, és pont a kajakkenő kikötőbe vinné bele ezt a vizet, amit ugye Göd nem szeretett volna, az önkormányzattal, amikor egyeztettünk, azt mondták, hogy vigyük lejjebb, és most ez a feszültség forrása. Tehát most mi azt ígértük, hogy egy héten, tehát jövő hét végéig ez az anyag eldolgozásra kerül, visszajuttatjuk a mederbe, erről egyeztettünk a vízügyi igazgató, a KDV víziggel, aki ugye felel a mederért, hogy a mederbe, a vízbe juttassuk vissza.
0: Okay.
2: Ezen folyik a munka, és utána természetesen, amikor ez a munka lezajlik, csak utána fogjuk tudni a tereprendezést is elvégezni.
0: Nyilván.
2: Ezt a szántóföldet elsimítani, és valahogyan megtalálni a módját annak, hogy úgy nézzen ki, mint amilyen volt.
0: Oké, polgármester úr, tiszta képbe kerültem, remélem, hogy a hallgatók is, és hogyha bármi van, akkor figyelünk rátok, és akkor nyomon követjük a fejleményeket.
2: Én köszönöm a figyelmet és a tájékoztatás lehetőségét.
0: Köszönjük. Köszönöm. Is. Minden jó. volt, szervusz polgármester úr. Molnár Zsoltal beszélgetünk. Tehát reméljük, hogy tiszta, jó, és hogyha itt befejeződnek a munkálatok, ahogy azt egyébként itt a Zsolt mondta, akkor visszatérünk rá, és akkor beszélünk arról is, hogy akkor hogy áll a tereprendezés, mennyire sikerült ezt az egészet rendbe tenni. Hát nem egy könnyű melóról, mert munkáról van szó, úgyhogy én továbbra is kitartást kívánok nekik is, a Gödieknek is türelem, hogy a Zsolt elmondása alapján rendbe fogják tenni ezt a partszakaszt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezet és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és világpiacra, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. Hozzátette, a megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ.
3: Időjárás.
5: Napos felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: elég komoly, köszöntjük a hallgatókat, egy elég komoly ügy az, amiről tudtunk beszélni az előbb, és hát innen is köszönjük Molnár Zsoltnak, Szigetmonostor polgármesterének, hogy egy pár percet szánt ránk, hogy képbe kerüljünk itt a mederkotrás ügyében, és hát én abszolút képbe kerültem.
1: Nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Én is, na. Biztos, hogy nem volt egy kis feladat.
0: Hát
1: én közben kérdeztem, így viccesen próbáltam meg, hogy esetleg a nagy kotrás során találtak-e valamit, tudod, most minden előjött a Dunából is annó, meg
0: ja, persze.
1: Mit tudom én, még nem akartam Zsoltot nagyon összezavarni.
0: Hát biztos, hogy találtok, amit nem tudom, viszont azért itt, igen, ez is annyira érdekes, tudod, hogy milyen környezetben és hogyan élünk is, mire van szükség, és mire nincs szükség, és akkor általában ilyenkor szoktam egyébként előhozni ezt a, bár még nem gyakoroltam a szakmámat, de a környezetmérnök papíromat, hogy számomra egyébként ez egy fokkal azért áll, legalábbis az én szívemhez közel, mert ugye itt alapvetően itt többről van szó, mint a természetvédelem. Nyilván megértem egyébként a Dunai Pajzati Parknak, vagy a nemzeti parkoknak is, meg a természetvédőknek is az álláspontját, és azt, igen, hogy védeni kell az őserdőket, meg mindent, az abszolút adom. Ugyanakkor ilyen szituációkat fog hozni a következő években is szerintem, akár a klímaváltozás, meg az asszály, meg minden. És itt van az, hogy akkor hogyan és miképpen tudunk valahogy dűlőre jutni, és megértetni azt a másikkal, és hogy megérteni azt a másiktól, hogy igen, akkor egy ilyen helyzet van, meg kell akkor itt ezt kotorni, ezt a medret, ki kell pakolni akkor oda, mert hogy akkor azt majd el fogja vinni, de akkor ne oda, mert akkor azt ne úgy, és akkor itt jó, akkor most már annyira, akkor már havárja, és akkor kezdjük el, tehát hogy itt valahogy így ezt a nem tudom én társadalom, környezet, párhuzamot vagy ellentétet kell valahogy egy pólusra állítani, hogy valahogy ez az egész dolog működjön. Ebből szerintem nagyon sok lesz majd a következő években, és nagyon komoly feladat ez például egy kis önkormányzatnak, mint Szigetmonostor. Tehát, hogy itt nem az van, hogy akkor érted, leküldünk Paksra, oké, nyilván az már nemzeti energiaellátást veszélyeztető történet volt, de hogy azért mekkora, hogy mondjam, meló az, hogy akkor itt a Szigetmonostornak ezt valahogy megcsinálni, szülői elvárás, gyerekek mennek majd ősszel iskolába, fontos az a vízi közlekedési módszer, valamit lépni kell, akkor átmenni a Zsoltnak, akkor Kammerer Zsoltánhoz, akkor vele egyeztetni, közben akkor itt a Gödi parton ott vannak a evezősök, tehát borzasztóan komplex egy ilyen feladat, meg problémakörnek a megoldása, úgyhogy...
1: Mit mondod, Zsolt, hogy volt, amikor le kellett állítani teljesen a közlekedést? Talán ilyesmit is mondott, ugye?
0: Hát persze, mert gyakorlatilag ugye, tehát meg úgy lehet közlekedni, ugye, hogy akkor előre kellett mennie az utasoknak, hogy akkor ugye a hajócsavar, meg ott a lapám, nehogy leérjenek fel. Tehát nem egy egyszerű történet volt. Úgyhogy ő is azt mondta, és ugye az ő hozzáállását, vagy álláspontját is itt továbbítjuk, hogy türelmet kért még akár a gödiektől, mert hogy ők is azon vannak, hogy ez az egész helyzet, ez rendeződve legyen, de hát nem egyszerű gépek is ott izé. Úgyhogy türelem, és aztán beszélünk, hogyha az egész ügy rendeződik, meg akkor is, hogyha elhúzódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
1: Reklámot hallottak.
8: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsönyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasaskút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lonnert Judit tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
8: Időjárás.
1: Időjárás. Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
10: Közlekedés.
8: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Elmúlt 9 jó rádiózást kívánunk mindenkinek, köszöntünk minden megafonistát, úgyhogy neki kell még lendülnünk ennek az egy órának, de ezt természetesen örömmel tesszük, feltöltöttünk a dalok alatt, reméljük, hogy ti is, úgyhogy megyünk tovább, Sándorom, ugye?
11: Így van, és akkor a megaslágereket követően pedig jön Varga Bíró Tamás, és én megígérem, hogy az óra végén hozok valami remek üzenetet is.

0: Megnyitjuk a kék halált, kedves hallgatók, mert hogy már itt van.
1: Bizonyítva Tamás. Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is. A nemzetközi űrállomáson az ISS-en található egy úgynevezett Immortality Drive, azaz halhatatlansági meghajtó. Ez egy olyan memóriacsippet tartalmaz, jó nagyot, amelyre a földi élet esetleges pusztulása esetére válogatott hírességek és hát egyéb más hétköznapi emberek digitalizált DNS szekvenciáját mentették el. Ezt a meghajtót egyébként Richard Garriott játékfejlesztő vitte magával még 2008. októberében az űrállomásra. A rajta tárolt legismertebb személyek névsora, és mondom, ez egy nemzetközi űrállomás, de nézzük meg jó, tehát, hogy kiknek a DNS szekvenciája maradna meg. Stephen Hawking.
0: Oké.
1: Ennyi lesz az oké, csak mondtam.
0: Oké.
1: Stephen Colbert, amerikai humorista és tévéműsorvezető.
0: Nem tudom most, hogy ki.
1: Jó. Lance Armstrong, korábbi profi kerékpáros.
0: De Tour de
1: Hongri is,
0: nem?
1: Hát aki doppingolt egyébként.
0: Az jó.
1: Igen. Richard Garriott, ugye, aki űrturista volt, és ezért kitalálta ezt a DNS szekvencia dobozt.
0: Jártak, hogy gyakorlatilag az
1: ötlet. Tehát őt magát is, igen. Joe Garcia, Playboy modell. Hát végül is, ugye genetika, az is számít, nem csak az ész. Érted? Tehát, hogy ha újra kell népesíteni a Földet, hogy valamelyik más bolygót, hát én tényleg most Stephen Hawking agyával és Stephen Hawking testével rendelkezők legyenek, vagy Stephen Hawking agyával és Joe Garcia testével úgy kell leírni, hogy jó.
0: Mi a legvan?
1: Garcia. Képek? Nézd meg. Nézd meg, apukám. Én azt mondom, hogy ja, ugye? Okay. Ott a helye. Ott a helye neki. Matt Morgan, a következő személy.
0: Matt Morgan.
1: Igen. Nem profi birkózó és pankrátor. Baromi nagy szükség van. Okay. Tracy Hickman és Laura Hickman, fantasy írók. Melvin B. Sherrill, Kevin Rose és Tim Draper, üzletemberek és befektetők, valamint 23 kiválasztott játékos, mert a Garriott hirdetett egy játékot, és aki abban az első 23 lett, ez. Tehát basszus kulcs.
0: Szép.
1: És ezek, tehát már eleve amcsik lennének csak, akik benépesítenek az egész bolygót. Benépesítenek. Vagy a Földet, vagy valami más bolygót. Ezek állandóan olajat keresnének te.
0: Lehet mindenhol.
1: Vagy aki, és megtámadnák utána egymást. Mert ez benne van a genetikájukban, az amerikaiaknak. Tényleg komolyan, tehát, hogy cseppents le egy kis pipettányi kőolajat, és ott nem egy amerikai. Komolyan. Egy amerikai hadosztály. Ez ilyen kísérlet, hogy valaki egyszer tényleg megcsinálja.
0: Igen. Most néztem, csak nem tudtam hirtelen a nevét, nem akartam kimondani, hogy nem nézted meg a Hail Mary küldetést, ha már az új Ryan Gosling filmet nem nézted?
1: Jézus Krisztus, de...
0: Láttad, megnézted?
1: Igen, megnéztem.
0: Én is megnéztem.
1: És mi a véleményed?
0: Aranyos gyerekmese.
1: Aranyos gyerekmese, baromi hosszan, elnyújtva, rohadtul semmiféle színek. Hát a Ryan Gosling nem tud színészkedni, az a baj. Tehát a kő lejátszotta.
0: De jó volt az a kő, nekem azt tetszett.
1: Jó volt, a kő jó volt, ezért mondom, hogy a kő lejátszotta.
0: És még ennek is kőiskola is
1: miért szóki volt. Igen. Tehát a Ryan Goslingnak tényleg az, hogy sármos, nagyon kedves, szeretni való, de nem azért szeretjük őt, mert jó színész. Ezért szeretjük őt, mert sármos.
0: Igen.
1: Oda tesszük is, mint ahogy a pandákat. Tehát nem azért, mert valamire való állat. Hát egy vizét szalmaszekeret nem tud elhúzni, ugye?
0: Igen. De egyébként megtett mindenhol.
1: Nem jó a húsa.
0: Igen.
1: Védett is, meg se lehet enni. Ugye? Nem gyors. Csak szép. Aranyos. Cuki.
0: Igen.
1: Ez a panda. Jó ideges vagyok.
0: Ne legyél, de egyébként mindenki imád. Az összes kritikus azt mondta, hogy nagyon jó.
1: Hát én meg csak azt mondtam,
0: 8-2-nél áll az
1: én meg azt mondom, világos, én meg azt mondom, hogy koki. Tehát nem jó.
0: Áll.
1: Nem jó. És ha ezért láttad már a az utca vége. Tudod, az a film, ahol...
0: Ja, azt is láttam most. Igen.
1: Na, és akkor arról mi a véleményed?
0: Hát az, na, hát az, ahhoz képest Ryan Gosling filmje 100 000-szer
1: jobb. Az 6 Oscar.
0: Azt hittem, hogy valami fog ebben a filmben történni, de hogy mi történik annyira benne, és meg ne nézzétek, most ezt tényleg.
1: Szégyen.
0: Tehát, hogy mi történik benne, miért, és hogy meg...
1: Igen.
0: Tehát nem tudsz meg benne semmit.
1: Semmiről. Meg akkora logikai bukfencek vannak benne, hogy borzalmas.
0: Tehát, hogy...
1: Nagyon rossz. Nagyon rossz.
0: Pedig én imádom Anne Hathaway-t.
1: Igen.
0: Szerelmes vagyok Anne Hathaway-be, de...
1: Hát igen.
0: Tehát borzasztó.
1: Na jó, van, beszéljünk is inkább, Kazasztánról. Jó?
0: Ott is biztos jó az
1: a periódusos élet. Rendszerben jelenleg 118 ismertelen van.
0: Igen.
1: De úgy 102-103-tól, vagy inkább 105-től, már úgy nem nagyon számoljuk őket olyan tekintetben, hogy mi fordulhat elő a természetben, meg mi nem, mert a fölött már azoknak az elemeknek a felezési ideje sokszor 20-30 másodperc.
0: Uh-huh.
1: De biztos, hogy nem fordulhat elő a természetben, esetleg véletlenül másodpercekre vagy mikromásodpercekre. Viszont 105 elemből Kazasztánban 99 megtalálható a tanajban.
0: Hát valami van.
1: Valami van. A Jóisten valamit tervezett. Valami terve volt Kazasztánnal. Ugye?
0: Uh-huh.
1: Valami, nem tudjuk, hogy micsoda. Most jön a poén. A lelőhelyek többsége nem kazakh. És nem orosz. Hanem mondjad, milyen kézben van?
0: Milyen?
1: Hát milyen kézben?
0: Amerikai.
1: Van? Amerikai.
0: Oké. Okay.
1: Szerintem egyébként nekem már van egy elméletem, mert ugye mondták, hogy Kína szokták mondani, hogy felvásárolta amerikai államotosságnak jelentős részét, meg Kína ezt csinálja, azt csinálja. Szerintem Kínának a jelentős része meg már amerikaiaknál van.
0: Lehet.
1: Titokban megvásárolták.
0: Itt annyi minden történik már, hogy ez valami irtózatosan hihetetlen.
1: Igen, és nem tudjuk érte, tehát, hogy ezek a tesók még mindig háborúznak, ugye Ukrajna meg Oroszország, teljesen érthetetlen oknál fogva. Miközben a golfáramlat leállni kezd, és hatalmas ökológiai és mindenféle más katasztrófa fenyegeti, sőt, ha nem csinálunk valamit nagyon gyorsan, akkor éri utol Európát,
0: és a
1: az egész kontinens, és akkor majd lesz a helyméri küldetés, ugye reméljük nem dinoszauruszokkal fog megtelni itt a város közepén, de hogy azt a pénzt, amit erre a háborúra fordít mindenki most már, ha arra kéne számni, hogy valamit csinálni, hogy meg tudjuk maradni, nem? Tehát, hogy ez nem vicces nekem, de ilyen tragikomikusan vicces.
0: Az.
1: Igen. Az. Mint az, hogy az Apollo 11-et holdat vezető számítógépnek mindössze 4 kilobájt ramja volt.
0: Hát ez mikor?
1: 60... Ami jóval kevesebb, 69. Csak mondom, segítek, jó? Ami jóval kevesebb, mint egy modern autó kulcstartójában lévő. Egy kulcstartó. Nem egy számítógép, vagy nem egy mobiltelefon.
0: Itt kell ezt, itt kell.
1: Ezt jegyezd meg. 1969. július 20-án Armstrong és Aldrin a Holdra szálltak. Rá két hónapra, október 20-án én a Földre szálltam.
0: Uh-huh. Hát én a saját születésnapomat el szoktam felejteni. Tehát, hogy...
1: Hát én ezt
0: értem. Hát én olyan vagyok.
1: Ádi, én ezt értem. De az enyémet ne felejtsd.
0: Jó.
1: Jó, tehát a magadét elfelejteted, az enyémet ne felejtsd el. Október 20-e. Könnyű megjegyezni, mert október 19 és 21 között van.
0: Uh-huh.
1: Számbehelyettesítés, tudod?
0: Úgy második osztály. Fogok emlékezni, úgyhogy majd itt
1: október 20-án.
0: Pofátlanul ne fogod majd itt minden Vendel hallgatónak napja. Mondani, hogy neked ma van a szülő.
1: Igen, Vendel napja az újbor kiforrásának ideje. Ne szórakozzál
0: már. Ez már minden megmagyaráz.
1: Mikor van Vendel napja? Október 20-a. Könnyű megjegyezni, mert apukám születésnapja 31-e.
0: Hagyjál már a
1: abból levonsz gyorsan. Tényleg, nem hülyéskedek, tényleg akkor született. Abból levonsz 11-et, onnan tudod, hogy az én születésnapom van. Mit fogok kapni? Infortus?
0: Reméljük, hogy nem a büntetés, mert hogy ez minden csak nem közszolgálat.
1: Tényleg? Azt a mindenségét neki, de mi nem közszolgálati dolgokat csinálunk most éppen. Amúgy egyébként ennyi volt, de hogyha akarod, még beszélgethetünk a születésnapomról. Nekem kedvenc témám, soha nem kaptam még pónit például. Van a hazug csajok társasága.
0: Levágnád, mert feketén disznókat tenyésztettél.
1: Büntetésből, így van, büntetésből nézem a hazug csajok társaságát. Lila megbüntetett, mert meg kellett nézni neki van a mézét, pasis sorozatot. De amúgy egész jó, és abban van a Fitzgerald nevű, Ezra Fitzgerald nevű srác, aki azt mondta, hogy olyan gazdagok voltunk, hogy amikor születésnapunk volt, valamelyikünknek, akkor nem az volt a kérdés, hogy kapunk-e pónit, hanem hogy mennyit. Póni. Én nem kaptam pónit soha.
0: Mik ezek a büntetések? Hát miért nem tudsz magadnak külön megnézni egy pasis sorozatot?
1: De én nézek közben pasis sorozatot, tehát ezért...
0: De miért kellek is ezt akkor megnézni?
1: Azért, mert jó. Mert rákattan,
0: folytatjuk.
1: Jó van, akkor alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy írtás pusztán szállt le a kisvasútról és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lonnert Judit tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
2: Időjárás.
3: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Szentehelyen, a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megaton.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Köszönjük a fülelmet, kedvesek, mert ennyi volt a történet. A 2024. Mindjárt 2026-ban lesz ősanyunk. Beértük magunkat.
2: Magunkat.
1: És komolyan, vége. 10 év után beértük magunkat, 2026-ban leszünk majd végre. Igen. Nagyon várja a Nóri egyébként, de azt te pont mondtam neki, hogy pont el fogja talán csípni. És te meg nem, hogyha úgy van, mert

0: hogy, mert hogy igen, majd itt a héten belelépjünk. Meglátjuk, na, de már utolértük magunkat, ez egy fél siker. Oké, na, búcsúzunk tényleg, Reni jön, kilakat kezdődik a hírek után. Sanyika, mit hoztál nekünk mára?
1: Könnyen ítélkezik az, akinek kényelmes élete van. És tudod, ebben van valami.
0: Mire gondolsz?
1: Tehát, hogy amikor mondjuk te nem vagy érintett egy dologban, akkor úgy könnyen mondunk másokról véleményt, könnyen bíráljuk, könnyen ítélkezünk. Mindaddig, amíg nem kerülünk mi is bele.
0: Igen, igen, igen.
1: Könnyű másnak tanácsot adni, tudod, szokták mondani.
0: Hát, igen. Mindig ilyenkor mindenki képzelje bele magát a másik helyzetébe, és akkor egy picit elfogadóbbak lehetünk, igen. Na, jól van, nagy tapsot küldünk szerintem mindenkinek, és akkor jövünk holnap reggel. Szevasztok!
1: Köszönöm, hogy ilyen meg kell utána.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog ékszerüzlet.
3: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezet és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és világpiacra, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babiš szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. Hozzátette, a megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ.
7: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
6: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
8: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
9: Nagyon szól.
10: Kellemes hétkezdést kívánok mindenkinek, hétfő van, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne lesz ezen a héten is. Érkezik egy igazi modern popsláger, már is elsőként Dua Lipától. A brit albán énekesnő 2024-ben megjelent Illusion című dala a Radical Optimist albumon kapott helyet, a szám lüktető, táncos hangzásával rögtön magával ragad. A szövege pedig arról szól, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a szerelemben. Dua Lipa itt pontosan tudja, hogy mit akar, nem dőd a szép szavaknak. A dal videoklipjét Barcelonában egy városi úszodánál forgatták, ami nagyon híres és látványos nyári hangulatú videoklip született, és bár odakint beköszöntött az igazi ősz, a következő dallal egy kicsit visszahozzuk a nyár energiáját. Érkezik már is a műsor nyitó szám, Dua Lipa Illusion itt a Kirakatban.

receptrovattal megyünk tovább. A slágerek között a San Sebastian tortáról lesz szó ma, ami már ránézésre is egészen más, mint amit egy sajttortától várnánk. Tésztája nincs, sütőben készül, és az egésznek van egy kedves, rusztikus megjelenése. Spanyolországból származik, de nem spanyol, hanem baszk eredetű. Nevét a Baszkföldön található San Sebastian nevű városról kapta, ahol először készítették el. Hozzávalók a 20 centis formához, 80 deka tejszínes krémsajt, 25 deka cukor, 6 deka liszt, 5 tojás, 3,5 deci habtejszín, 1 teás kanál, vanília aroma. Egy 20 centis torta formát béleljünk ki két réteg sütőpapírral. A papírok jól lógjanak ki a formából, és egymáshoz képest legyenek a csücskeik kicsit elcsúsztatva. Ne hajtsuk le a papírok széleit, akkor jó, ha legalább 5 centi magasan állnak. Erre azért van szükség, hogy a torta sütés közben ne folyjon ki a formából. A sajtkrémet keverjük jól ki a cukorral, egyenként adagoljuk bele a tojásokat, mindig csak akkor üssünk hozzá egy újat, ha az előzőt már egy neműre kevertük a krémmel. Keverjük hozzá ezek után a vanília aromát, a habtejszínt, végül pedig szitáljuk bele a lisztet, és alacsony fokozaton keverjük a tésztát csomómentesre. Toljuk 200 fokra előmelegített sütőben 45 percre. Ha ennyi idő alatt a teteje nem barnult meg, akkor a végén még pirítsuk 1-2 percig. Ha megsült, akkor vegyük ki a sütőből, és szobahőmérsékleten hagyjuk 4 óra alatt kihűlni. Ilyen egyszerűen el lehet készíteni ezt a baszk eredetű különlegességet. Ez nem más, mint a San Sebastian sült sajtorta.

ünnepelteknek, kedves Miksák, Rezsők, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve sok boldogságot az október 12-én születetteknek. A Miksa a Miklós név régi német eredetű változata, jelentése a név eredeti görög elemei alapján a nép győzelme. A Rezső magyar név alak, amely a Rudolf névvel hozható kapcsolatba, a Rudolf germán eredetű név, jelentése dicső farkas. Ezúton is nagyon boldog névnapot kívánok minden Miksának és Rezsőnek, nagyon sok mosolyt és kellemes meglepetést a mai napra, illetve a születésnaposoknak is. A következő meg a Schlenker az ünnepelteknek szól.

0: idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

a megaslágerek között menő ajánló a kirakatban. Kezdjük a Balassa Gyarmati Svejk vendéglő mai ajánlatával. Tavaszi zöldségleves, csontleves, nutellával töltött mini gombóc, orlisertésztelet burgonyapürével és savanyúsággal. Bársony vendéglő Széchény, a mai ajánlat tárkonyos gomboraguleves, havai csirkemell kukoricás rizssel, fekete hegyi sertésztelet hasán burgonyával. Végül pedig Leszenye Hubert panzió a mai ebéd, savanyú lencseleves kolbásszal, tyúkhúsleves, kijevi csirkemell spenóttal és sajttal besütve, rizssel hasánbal salátával, bécsi sertés rostélyos sült hagymával, rizssel burgonyatocsnival salátával, diós töltelékkel töltött nudli, mákos vagy édes zsemlemorzsás szórással, rántott sajt hasámból tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebéd!

0: napot kívánok mindenkinek! Hamarosan folytatjuk tovább a kirakatot. Jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Ne menjenek messzire, hiszen nem sokára jön egy jó kis sláger.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
5: Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Európai jogalkotást csürget a hang- és képmás védelme érdekében, egyben kezdeményezi hangjának védjegyként történő bejegyzését Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Azt szeretné, hogy mindenkinek legyen joga megtiltani, hogy engedély nélkül megtévesztő vagy üzleti célokra lemásolják a hangját és az arcát, az AI cégek pedig fizessenek az alkotók munkájának felhasználásáért. Közölte, az Európai Parlament már 7 hónapja sürgeti a szerzők jogainak megerősítését, de az átfogó szabályozás még mindig késik, ezért Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Elnökhöz fordul és azonnali intézkedéseket követel. Szlovákiában az elmúlt időszakban összesen 181 üzletet ellenőriztek a rendőrök Nyitra megyében, a kiskereskedelmi megelőző biztonsági kampány keretében, írja a felvidék.ma hírportál. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság közlése szerint a kampány célja a biztonság növelése és a szabályok betartásának ellenőrzése volt. Ebben 52 rendőr vett részt. A boltok mellett 29 biztonsági őrt is ellenőriztek, 4 szabálysértést állapítottak meg. A napokban folytatják az ellenőrzést. Meghalt az angliai South Yorkshire megye vadas parkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részére, és az egyik nagymacska megtámadta. Az incidens után a parkot a rendőrség kiürítette, és az intézmény a hétvége hátra lévő időszakára bezárt. A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi eddig nem ismert okból a tigriseknek fenntartott részlegbe hatolt be, ahol az egyik megtámadta. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőegységek minden életmentő erőfeszítése ellenére a helyszínen meghalt. Közölték, a tigrist nem távolítják el, és nem jelent veszélyt a nagy közönség számára.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
5: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
1: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most
3: kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
1: nagyon szól.
0: Indul az újabb óra, a hírek után már is pörögnek a slágerek, a Megafonban ez a Kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál, Csak egy éjszaka volt, már is énekli Ágnes Vanilla, majd Joel Corey Galantis és Easy Bizu folytatja a Stay a Little Longer című slágerükkel. Itt lesz még a Valmár, illetve Face Hill is egyes slágerel ebben az órában, valamint sok dalt hallhatunk még, tartsanak velem!

Hamarosan pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most viszont jön a horoszkóp rovat, nézzük, hogy milyen napra számíthatnak. Kedves Kos, a pénzházában járó Uránusz-Plutó rengeteg új lehetőséget hozhat a pénzkeresésre. A Szaturnusz azonban arra inti önt, hogy érdemes megvizsgálni ezeket a lehetőségeket, még ha nem is mindene önnek a pénz, mert mostanában igencsak jól jöhet. Kedves Bika, a május közepén születettek érezhetik a megújulás szükségességét. Az Uránusz sok hasznos ötlettel gazdagítja most önt, és a személyisége változásai terén is lehetnek jó dolgok. Kedves Ikrek, uralkodó bolygója a Merkur, a mindent felnagyító, mindent megnövelő Jupiter közelében áll, hatására ma valóban meglepetést szerezhet azoknak, akiket igazán szeret. Ami a rákot illeti, kellemetlen változásokat élhet át, esetleg egyáltalán nem úgy sikerül a napja, mint azt előre eltervezte. Kiábrándulhat, de a valóság, bár hihetetlennek tűnik, de több szeretetet ad majd önnek, mint ha csak az illúziók világában élne továbbra is. Ami az oroszlánt illeti, ne foglalkozzon a zavaró körülményekkel a munkahelyén, rengeteg a munka, de az erőfeszítés nem hiába való, a személyisége súlya, jelentősége is megnőhet. Kedves Szűz, minthogy a Szaturnusz gátló erőit elsősorban a külvilágban kell mostanában megtapasztalnia, hajlamos lehet azt hinni, hogy mások az ön hátán lettek sikeresek. Az irítség azonban rossz tanácsadó, ne hagyja, hogy eluralja a szívét. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, most viszont zenélünk.

Folytatjuk tovább a mérleggel, a mai horoszkóp rovatot, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Egy közeledő családi ünnep jó alkalom lehet arra, hogy a nagy lelkűségét kitoktassa, ezzel mint egy példát mutasson, kedves mérleg, és akkor se legyen rossz érzése, ha mások akár önhibájukon kívül, akár nem, de mégsem tudják viszonozni az ön nagyszerű ajándékait. Kedves Skorpió, ön egy szerencsés ember, ne kísértse a sorsát, ne akarjon még annál is többet, mint ami saját jó érzése szerint is járna. A jegyében járó Vénusz a kis szerencse bolygó áldásaiból juttatnia kell a környezetének is. Ami a nyilast illeti, ne kapkodja el a színrelépést, várjon inkább, és vegye jó szemügyre, mi is az, ami kijött önből, mielőtt a nagy közönség elé lépne vele. Kedves Baka, meditáció vagy a pszichoterápia hasznos segítség lehet tudattalan vágyainak és indítékainak megértésében, azon veheti észre magát, hogy nagyobb hatalomra törekszik mások felett. Kedves vízöntő, a szerelmi ügyekben sors üldözöttnek érzi magát. Akkor azt kell mondanunk, hogy éppen ez a tudat készteti olyan elkeseredett cselekvésre, amely már akár gyümölcsöző is lehet. A kérdés csak az, hogy megéri-e. Végül pedig a halak nem halogathatja örökké a dolgokat, egyszer fel kell tennie a kérdéseket, és meg kell mondani a kedvesének, ami a lelkét nyomja, hogy végre tisztán lásson, és mások is tisztán lássanak. Ez a kis kipakolás akár egészen új utakra terelheti az életét. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek a slágerek nálunk a Megafonban.

a megaslágerek között menő ajánló a kirakatban. Kezdjük a Balassa Gyarmati Svejk vendégnő mai ajánlatával. Tavaszi zöldségleves, csontleves, nutellával töltött mini gombóc, orlisert és szelet burgonyapürével és savanyúsággal. Bársony vendéglő Széchény, a mai ajánlat tárkonyos gombaragú leves, havaj csirkemell kukoricás rizssel, fekete hegyi sertésztelet hasán burgonyával. Végül pedig Leszenye Hubert panzió a mai evét, savanyú lencseleves kolbásszal, tyúkhúsleves, kijevi csirkemell spenottal és sajttal besütve, rizssel hasánban salátával, bécsi sertés rostélyos sült hagymával, rizssel burgonyatocsnival salátával, diós töltelékkel töltött nudli, mákos vagy édes zsemle morzsás szórással, rántott sajt hasából tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp.

0: amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
0: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
3: Reklámot hallotta.
4: Dél van.
3: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. október 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról, és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Salgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel.
0: Időjárás.
5: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szentehelyen, a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyon szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a magyar színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jegyel kell című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgó-Tarjáni Szente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operettvilág és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígér. Fedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én szerdán este 7 órától Salgó-Tarjánban.

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek, kedves Miksák, Rezsők. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve sok boldogságot az október 12-én születetteknek. A Miksa a Miklós név régi német eredetű változata, jelentése a név eredeti görög elemei alapján a nép győzelme. A Rezső magyar név alak, amely a Rudolf névvel hozható kapcsolatba, a Rudolf germán eredetű név, jelentése dicső farkas. Ezúton is nagyon boldog névnapot kívánok minden Miksának és Rezsőnek, nagyon sok mosolyt és kellemes meglepetést a mai napra, illetve a születésnaposoknak is. A következő meg a Slenger az ünnepelteknek szól.

0: מיקרופון.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő font.

kirakat, a műsor, amiben minden benne van, hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Előtte nézzük, hogy mit érdemes mostanában megnézni, jön a filmajánló rovat, benne pedig a Le Tourbillon de la Vie, avagy a Mi lett volna, ha. Ezzel a felütéssel tekint életére Julia, akinek a karrierje és a magánélete összes fontos állomásánál felvillan egy másik élet, egy másik sors, az, amelyiket élhetett volna, ha az adott pillanatban máshogyan dönt. Vajon boldogabb, sikeresebb élete lett volna? Találkozott volna másik szerelemmel? Csillogóbb karriert futott volna be? Egy élet, számtalan lehetőség. A Mi lett volna, ha szerelmes vallomás az élethez, ami egyenesen a szívhez szól. Érdemes megnézni ezt a filmet, ez a Mi lett volna, ha...

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a Kirakat. Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Kellemes napot kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.

0: Őt is kutfalatom, már egészen aranybarnára sült.
1: Jó, most mondat cibém.
0: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
1: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
2: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel. Európai jogalkotást csürget a hang- és képmás védelme érdekében, egyben kezdeményezi hangjának védjegyként történő bejegyzését Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Azt szeretné, hogy mindenkinek legyen joga megtiltani, hogy engedély nélkül megtévesztő vagy üzleti célokra lemásolják a hangját és az arcát, az AI cégek pedig fizessenek az alkotók munkájának felhasználásáért. Közölte, az Európai Parlament már 7 hónapja sürgeti a szerzők jogainak megerősítését, de az átfogó szabályozás még mindig késik, ezért Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökhöz fordul és azonnali intézkedéseket követel. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mint egy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát a település határában. Egy új város negyed építését megelőző ásatásokon bukkantak rá az eddig nem ismert részre. Az időszámítás előtti 140-től 37-ig épült vízvezeték a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre, a szentélyhez. A régészek szerint a vízvezeték mérnöki csoda. Még ma is minden modern technológiának ellenére komoly tervezést és erőfeszítést igényelne egy ilyen rendszer megépítése. Meghalt az angliai South Yorkshire megye vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részére, és az egyik nagymacska megtámadta. Az incidens után a parkot a rendőrség kiürítette, és az intézmény a hétvége hátra lévő időszakára bezárt. A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi eddig nem ismert okból a tigriseknek fenntartott részlegbe hatolt be, ahol az egyik megtámadta. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőegységek minden életmentő erőfeszítése ellenére a helyszínen meghalt. Közölték, a tigrist nem távolítják el, és nem jelent veszélyt a nagy közönség számára. Úgy tűnik, Bájelex ismét szerelmes. Az énekes közös fotókat osztott meg új párjával, Rimóci Zsófiával, akit saját oldalán több mint 73 ezeren követnek. A képeket az influencer is közzétette, így a rajongók is betekintést nyerhettek a kapcsolatukba. Bájelex korábban az év elején jelentette be, hogy véget ért az előző kapcsolata, akkori barátnőjével 4,5 év után szakítottak. Az énekes azóta nem sokat árult el a magánéletéről.
6: Időjárás.
5: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
7: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Már is indul egy újabb óra, ez továbbra is a Kirakat. Érkezik egy dal, amelynek már a címe is reményt ad. Sun Comes Up, azaz fel kell a nap. A brit Rudimental és James Arthur közös felvétele. Egy londoni elektronikus zenei formáció, amely a drum and bass, a soul és a pop elemeit ötvözi. Ez a Rudimental. James Arthur pedig jellegzetes, érzelmes hangjával vált világhírűvé 2012-ben, amikor is megnyert egy brit tehetségkutatót. A Sun Comes Up 2017-ben jelent meg. Olyan érzésről szól, amikor egy nehéz időszak után újra megjelenik a remény. Jön tehát egy jó kis dal, az igazi őszi idő beköszöntével. Sem rossz az üzenet, lehet, hogy odakint szürkébbek a reggelek, de egy jó dal azért még képes egy kis fényt hozni a napunkba. Sun Comes Up itt a Megafonban.

Guillaume Musso holnap című könyve a mai könyv ajánló rovatban a kirakatban, rejtélyes és felkavaró kaland, a valóság határait feszegető cselekmény. Emma New Yorkban él, 32 évesen még mindig keresi élete párját. Matthew Bostonban lakik, egy szörnyű balesetben elvesztette a feleségét, és most egyedül neveli 4 éves kislányát. A világhálón ismerkednek meg, és egymásnak írt e-mailjeik alapján hamarosan mind a ketten arra gondolnak, hogy végre megtalálhatják a boldogságot, elhatározzák, hogy találkoznak egy manhattani olasz étteremben, ugyanazon a napon és ugyanabban az órában lépnek be az étterem ajtaján, ugyanahoz az asztalhoz ültetik le őket, és mégsem fognak soha találkozni. Hazugságok hálója, az egyik fél képzelgése, a másik manipulációja. Egy érthetetlen helyzet áldozataiként Matthew és Emma hamar rádöbbennek arra, hogy nem csupán egy meghiúsult találkozóról van szó. Guillaume Musso regényről regényre különleges kapcsolatot alakít ki olvasóival. Nagyon jó kis könyv ez is, érdemes beszerezni tőle a Holnap című regényét.

Minden idők legnagyobb slágerei között mozi ajánlóval megyünk tovább. A kirakatban, a Balassagyarmati Madács moziban a mai napon megnézhetik Brad Pitt legújabb filmjét, a Vadon szíve, 2-től és 4-től. Szintén 2-től vetítik a Macskák a múzeumban második részét a gyerekeknek. A Múltad a jövőd egy akciófilm, vagy inkább egy sci-fi, 2-től és 6-tól. El Camino, találd meg az utat, Queen, Budapest, mind a 2-t 4 órától nézhetik meg. Lesz egy horrorfilm is, a Másik Mami, 6-tól és 8-tól, szintén 6-tól Rolling Load, Verity 6-tól és 8-tól, a Bárány, amit akarsz, és Extázis, este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: Nyitja a Katon műsor, amiben minden benne lesz a következő órában, és előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A balassagyarmati speciál óra ékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozás

0: kihívások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Európai jogalkotást csürget a hang- és képmás védelme érdekében, egyben kezdeményezi hangjának védjegyként történő bejegyzését Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Azt szeretné, hogy mindenkinek legyen joga megtiltani, hogy engedély nélkül megtévesztő vagy üzleti célokra lemásolják a hangját és az arcát, az AI cégek pedig fizessenek az alkotók munkájának felhasználásáért. Közölte, az Európai Parlament már 7 hónapja sürgeti a szerzők jogainak megerősítését, de az átfogó szabályozás még mindig késik, ezért Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökhöz fordul és azonnali intézkedéseket követel. Szlovákiában az elmúlt időszakban összesen 181 üzletet ellenőriztek a rendőrök Nyitra megyében, a kiskereskedelmi megelőző biztonsági kampány keretében, írja a felvidék.ma hírportál. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság közlése szerint a kampány célja a biztonság növelése és a szabályok betartásának ellenőrzése volt. Ebben 52 rendőr vett részt. A boltok mellett 29 biztonsági őrt is ellenőriztek, 4 szabálysértést állapítottak meg. A napokban folytatják az ellenőrzést. Meghalt az angliai South Yorkshire megye vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részére, és az egyik nagymacska megtámadta. Az incidens után a parkot a rendőrség kiürítette, és az intézmény a hétvége hátra lévő időszakára bezárt. A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi eddig nem ismert okból a tigriseknek fenntartott részlegbe hatolt be, ahol az egyik megtámadta. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőegységek minden életmentő erőfeszítése ellenére a helyszínen meghalt. Közölték, a tigrist nem távolítják el, és nem jelent veszélyt a nagy közönség számára.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a magyar színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jegyelkel című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operettvilág és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígért. Fedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én szerdán este 7 órától Salgótarjánban.

Napjainkban egyre többen használják a számítógépet, éppen ezért sokan ma már nem írnak kézzel. Életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatban. A kézírásnak nagy szerepe van az agyi teljesítmény fokozásában, gyakoroljunk annyit, amennyit csak tudunk, hiszen jót tesz az egészségnek és az agy működésének is. A laptopok, a számítógépek és az okostelefonok világában egyáltalán nem meglepő, hogy a gyerekek, és hozzá kell tenni, hogy a felnőttek jelentős hányada is nagyobb előszeretettel használják a billentyűzetet írásra, mint a tollat. A gyerekek különböző okok miatt jobban is kedvelik a laptopon vagy a számítógépen történő írást. Ha valamit elrontanak, azt könnyen ki tudják törölni. A kézírásnak számos egészségügyi szerepe és funkciója van. Az egyik nem más, mint a kognitív funkciók fejlesztése. A kognitív készségeket minden életkorban lehet fejleszteni. Ha valaki sokat ír, azt veheti észre, hogy az agyi működése is jobb, hiszen a kognitív készségek ilyenkor is edzésben vannak, azaz fejlődnek. Hamarosan folytatjuk tovább a kézírással, de előtte zene.

kézírásnak számos egészségügyi szerepe és funkciója van, folytatjuk tovább mai témánkat az életmód rovatban ez a kirakat. Amikor kézzel írunk, akkor az agyunk egy része, mégpedig a retikuláris aktiváló rendszer stimulálódik. Ez egy olyan rendszer, amely voltaképpen szelektálja az információkat. Ez a rendszer határoz arról, hogy mely információra van szüksége az adott személynek, és melyek feleslegesek. A kézírás azonban stimulálja ezt a rendszert, ami sokkal jobb szelektációra lesz képes. A kézzel történő írás segít jobban és behatóbban értelmezni a dolgokat, nem mellesleg még a kreativitást is fejleszti, és a kézzel történő írás nyugtató hatással is bír, nem hiába ösztönzik a terapeuták is a pacienseiket, hogy vezessenek naplót. Ez nem csak a gondolatok rendszerezésében segít, de meg is nyugtatja az idegeket, úgyhogy mindenféleképpen térjenek vissza a kézírásra, minél többet írjanak kézzel, amikor csak tehetik, hiszen az agyunkat így egészségesen tarthatjuk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a Kirakat. Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Kellemes napot kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lonnert Judit tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazolhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a

0: saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Varga Mihály azt mondta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Kifejtette, Magyarország legfontosabb gazdaságstratégiai célja a társadalmi jólét tartós növelése és a fenntartható gazdasági felzárkózás. Biztosítása. A közös valuta átvételének feltételeit ezért úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. Úgy tűnik Bájelex ismét szerelmes, az énekes közös fotókat osztott meg új párjával, Rimóci Zsófiával, akit saját oldalán több mint 73 ezeren követnek. A képeket az influencer is közzétette, így a rajongók is betekintést nyerhettek a kapcsolatukba. Bájelex korábban az év elején jelentette be, hogy véget ért az előző kapcsolata, akkori barátnőjével 4,5 év után szakítottak. Az énekes azóta nem sokat árult el a magánéletéről.
1: Időjárás.
0: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Szentehelyen, a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Kellemes őszi délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. Most pedig érkezzen óranyitó slágerként egy igazi örökzöld, amelynek már az első taktusaitól jobb kedve lesz az embernek. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, a brit-amerikai együttes dala 1983-ban jelent meg először, majd az 1985-ös újrakiadás hozta meg számára a nemzetközi sikert. A cím magyarul nagyjából annyit tesz, hogy mit a napsütésen jel, és pontosan ezt az érzést adja át a dal, azt a boldogságot, amikor valami annyira jól alakul az életünkben, hogy szinte lebegünk az örömtől. Itt az őszda, a napsütés nem maradhat el, jön már is Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, itt a Megafonban.

a megaslágerek között. Nagy világrovattal megyünk tovább a kirakatban. Miért érdemes Horvátországban kirándulni ősszel, hiszen nagyon szép, nem csak úszni lehet. Horvátország Európa egyik legszebb tengerpartjával rendelkezik természetesen. A tenger türkiszkék színű felszínén megcsillan a nap, viszont nyár közepén rengeteg ember van itt, úgyhogy érdemes ősszel, októberben felkeresni az Adriát. Amikor a strandok és a városok lassan kiürülnek, az időjárás még elég kellemes. Az isztriai Roviny átlagosan a leghidegebb állomása az utazásnak októberben, ennek ellenére ősszel is könnyedén úszhatunk itt, és napozhatunk a város határa mentén fekvő kavicsos strandokon. Hűvösebb napokon és esténként érdemes a Roviny gyönyörű óvárosát felkeresni, nyugodtan sétálhatunk az óvárosban anélkül, hogy több száz turistával kellene megosztanunk a szűk utcákat. Hamarosan folytatjuk tovább Horvátországgal, de előtte zene.

Horvátországban. Járunk gondolatban, a mai nagyvilág rovatban. Zadar következik. Zadar egyik fő látványossága a tengeri orgona a város kikötőjében található. Több kőlapból áll, lyukakkal, amelyeken keresztül a tenger hullámai érdekes hangokat adnak ki. Zadar másik fő látványossága a naplementék. Ha picit hidegebb is a zadari part, semmiképpen se hagyjuk el a strandot, hanem üljünk be egy bárba és élvezzük a gyönyörű szép naplementét. És ha már Horvátországban járunk, akkor Splitet se hagyjuk ki. Még október közepén is olyan meleg van Split óvárosában, hogy 4 óra városnézés után már csak a tengerpartra vágyik az ember. A város keleti részén autóval közvetlenül elérhető a Kavicsos strand, és októberben is estig nyitva tart. Végül pedig érdemes a Krika Nemzeti Parkot is meglátogatni, amely ideális egynapos kirándulásokhoz. Fő attrakciója a vízesések, amelyek a Winnetou filmek forgatási helyszíneként váltak híressé. Ezt is érdemes tehát megnézni, ez volt Horvátország, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

0: Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu. Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
4: A püspök falaton már egészen aranybarnára sült.
5: Jó rizsban vagy, Cibén.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
0: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Reklámot hallottak.
7: 16 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. közös összefogással megújult Érsekpadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, ebből 7 ajtót cseréltek ki, 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be, meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat.

0: lámpákat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig érsek vadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és világpiacra, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. Hozzátette, a megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Napos, felhős idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani. A legmelegebb órákban 17 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
2: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról, és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasaskút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet pillanatait megörökítő képek kerültek. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lonnert Judit tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazolhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
4: And you can dance. For inspiration.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
0: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy értás pusztán szállt le a kisvasútról, és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe

0: kiszerelték a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig érsek vadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lonnert Judit tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Szentehelyen a temetőnél és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is fentöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: mikrofon.
1: Egy igazi nagy családlát látható. Ők az Easy Dance Stars.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
1: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
6: A püskök falatom már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, Cibém?
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. október 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Egy nyílt törést szenvedett nőhöz riasztották a hétvégén a Börzsenyi hegyi mentőszolgálatot. A segélykérés közben a túrázó elmondta, hogy nagy irtás pusztán szállt le a kisvasútról, és gyalog a piros kereszti jelzésű útvonalon indult el a Vasas kút irányába. Nagyjából 5-6 percnyi séta után következett be a baleset, amikor egy meredekebb részen megcsúszott az avaron. A hegyi mentőszolgálat ügyeletese riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszínen. Felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az OMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Salgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben

0: is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben is eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Széchenyben a benzinkútnál is. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Solgó Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel. Európai jogalkotást csürget a hang- és képmás védelme érdekében, egyben kezdeményezi hangjának védjegyként történő bejegyzését Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Azt szeretné, hogy mindenkinek legyen joga megtiltani, hogy engedély nélkül megtévesztő vagy üzleti célokra lemásolják a hangját és az arcát, az AI cégek pedig fizessenek az alkotók munkájának felhasználásáért. Közölte, az Európai Parlament már 7 hónapja sürgeti a szerzők jogainak megerősítését, de az átfogó szabályozás még mindig késik, ezért Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Elnökhöz fordul és azonnali intézkedéseket követel. Izraeli régészek feltárták a Jeruzsálemet egykor vízzel ellátó, mint egy 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát a település határában. Egy új város negyed építését megelőző ásatásokon bukkantak rá az eddig nem ismert részre. Az időszámítás előtti 140-től 37-ig épült vízvezeték a Salamon medencéktől szállította a vizet a templomhegyre, a szentélyhez. A régészek szerint a vízvezeték mérnöki csoda. Még ma is minden modern technológiának ellenére komoly tervezést és erőfeszítést igényelne egy ilyen rendszer megépítése. Meghalt az angliai South Yorkshire megye vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részére, és az egyik nagy macska megtámadta. Az incidens után a parkot a rendőrség kiürítette, és az intézmény a hétvége hátra lévő időszakára bezárt. A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi eddig nem ismert okból a tigriseknek fenntartott részlegbe hatolt be, ahol az egyik megtámadta. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőegységek minden életmentő erőfeszítése ellenére a helyszínen meghalt. Közölték, a tigrist nem távolítják el, és nem jelent veszélyt a nagy közönség számára. Úgy tűnik, Bájelex ismét szerelmes. Az énekes közös fotókat osztott meg új párjával, Rimóci Zsófiával, akit saját oldalán több mint 73 ezeren követnek. A képeket az influencer is közzétette, így a rajongók is betekintést nyerhettek a kapcsolatukba. Bájelex korábban az év elején jelentette be, hogy véget ért az előző kapcsolata, akkori barátnőjével 4,5 év után szakítottak. Az énekes azóta nem sokat árult el a magánélet.

0: helyszínéről. Közlekedés. Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Széchenyben, a benzinkútnál is. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be, meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert életének pillanatait megörökítő képek kerültek. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és világpiacra, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babiš szerint

0: Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene, hozzátette. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Széchenyben, a benzinkútnál is. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: De hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. Európai jogalkotást csörget a hang- és képmás védelme érdekében, egyben kezdeményezi hangjának védjegyként történő bejegyzését Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Azt szeretné, hogy mindenkinek legyen joga megtiltani, hogy engedély nélkül megtévesztő vagy üzleti célokra lemásolják a hangját és az arcát, az AI cégek pedig fizessenek az alkotók munkájának felhasználásáért. Közölte, az Európai Parlament már 7 hónapja sürgeti a szerzők jogainak megerősítését, de az átfogó szabályozás még mindig késik, ezért Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökhöz fordul és azonnali intézkedéseket követel. Szlovákiában az elmúlt időszakban összesen 181 üzletet ellenőriztek a rendőrök Nyitra megyében, a kiskereskedelmi megelőző biztonsági kampány keretében, írja a felvidék.ma hírportál. A nyitrai kerületi rendőrkapitányság közlése szerint a kampány célja a biztonság növelése és a szabályok betartásának ellenőrzése volt. Ebben 52 rendőr vett részt. A boltok mellett 29 biztonsági őrt is ellenőriztek, 4 szabálysértést állapítottak meg. A napokban folytatják az ellenőrzést. Meghalt az angliai South Yorkshire megye vadasparkjában egy látogató, aki bement a tigriseknek elkerített részére, és az egyik nagy macska megtámadta. Az incidens után a parkot a rendőrség kiürítette, és az intézmény a hétvége hátra lévő időszakára bezárt. A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi eddig nem ismert okból a tigriseknek fenntartott részlegbe hatolt be, ahol az egyik megtámadta. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőegységek minden életmentő erőfeszítése ellenére a helyszínen meghalt. Közölték, a tigrist nem távolítják el, és nem jelent veszélyt a nagy közönség számára.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Széchenyben a benzinkútnál is. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátamon,

0: riasztotta a Szokolyán készenlétben lévő hegyi mentőegységet, és két szakember azonnal elindult a szolgálati terepjáróval a helyszín felé. A sérült hölgy családja által megadott leírásnak köszönhetően elég pontosan meg tudták határozni a sérült pozícióját. A sérült stabilizálása után a hegyi mentők és mentők egy speciális hordággyal az UMS járműhöz szállították a sérültet. A mentőorvos úgy döntött, hogy a sérültet végül nem légi úton szállítják, így a mentőautó a sérültet a Váci kórházba vitte. Tucatnyi feljelentést tett az elmúlt időszakban Fenyvesi Gábor és a Salgó-Tarjáni önkormányzathoz kapcsolódó vezetők köre. Erről a város alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Azt állítja, hogy magánszemélyek és egy média ellen is indultak eljárások, és a következő napokban további feljelentések várhatók. Fenyvesi Gábor szerint az elmúlt időszakban egyre több olyan bejegyzés és nyilvános megszólalás jelent meg a közösségi médiában, amely szerinte túllépte a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy szerinte a szólás és sajtószabadság fontos, ugyanakkor ennek is vannak jogi korlátai. Azt kifogásolta, hogy egyesek szerinte bizonyítékok nélkül vádolnak meg embereket, illetve állítanak róluk különböző dolgokat. Fenyvesi szerint a kialakult helyzetre jogi úton kívánnak reagálni. Bejegyzésében azt mondta, hogy munkatársaikkal, valamint különböző cég és intézményvezetőkkel együtt úgy látják, a feljelentések megtétele lehet az egyik eszköz arra, hogy véget vessenek az általuk kifogásolt folyamatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága ezen a héten Salgó-Tarjánban tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályos használatát vizsgálják a helyi vállalkozásoknál. Az ellenőrzések során azt is megnézik, hogy a pénztárgépekben szereplő adatok megfelelnek-e a tényleges készpénzkészletnek, illetve a vállalkozások a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Az elmúlt időszakban Göd több pontján is vaddisznók megjelenését jelezték a lakók, írja a Hello Göd internetes oldal. A belterületen megjelenő állatok nem csak a közlekedésben jelenthetnek kockázatot, hanem a kertekben is károkat okozhatnak. Éppen ezért az önkormányzat megállapodást kezdeményezett a helyi Ezüstfácán vadásztársasággal a belterületen felbukkanó vadállatok befogásáról és elszállításáról. Ugyanakkor nem csak itt okoznak gondot az állatok, a Balassagyarmat melletti nyírjesi üdülővezetben és eddig nem látott mértékben túrták fel nem csak a tavak körüli területet, hanem az erdei bringapályát is. Csesztvén jelentős kárt okoztak a vadállatok a futballpályán, és számos kertben legelték le vagy tették tönkre a zöldségágyásokat és a gyümölcsfákat. Közös összefogással megújult Érsekvadkerten a közösségi ház. A felújításra 7,3 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ebből 7 ajtót cseréltek ki. 210 új széket és LED lámpatesteket szereztek be. Meg tudták vásárolni a festéshez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint rendbe tették a színpad parkettáját is. Megújult a színpad, a nézőtér és a galéria világítása. Emellett információs táblák segítik az eligazodást, a falakra pedig Érsekvadkert élet ének pillanatait megörökítő képek kerültek. Eredményes versenynapot zártak a VSD utánpótlás atlétái Kecskeméten, ahol az U20, U18 és U16 ügyességi és gátfutó atlétikai magyar csapatbajnokság versenynapján összesen 5 dobogós helyezést szereztek. A csapatok 3 ezüst és 2 bronzéremmel gazdagodtak. A versenyzőket Maracskó Pál, Orosz Ákos és Tölgyesi Péter készítette fel.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon a vasúti átkelőnél, valamint Széchenyben a benzinkútnál is. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Lannert Judit tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Egyre több vállalkozás számít a közterhek növekedésére a következő egy évben Magyarországon. Derül ki az egyik hazai bank kis és közepes vállalkozások bizalmi indexét vizsgáló legfrissebb felméréséből. A pénzintézet közleménye szerint a várakozások terén éles különbség látható a cég méret alapján. Kizárólag a legkisebb vállalkozások optimisták, a nagyobb piaci szereplők 43%-a a járulékterhek emelkedésére számít a közeljövőben. Bár az érték korrigált, az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva az összkép továbbra is pozitív. A cégvezetők 12%-a bizonytalan, ők egyelőre nem tudják megítélni, merre billenti majd vállalkozásuk jövőjét a változó adókörnyezet. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Varga Mihály azt mondta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Kifejtette, Magyarország legfontosabb gazdaságstratégiai célja a társadalmi jólét tartós növelése és a fenntartható gazdasági biztosítása. A közös valuta átvételének feltételeit ezért úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. Úgy tűnik Bájelex ismét szerelmes. Az énekes közös fotókat osztott meg új párjával, Rimóci Zsófiával, akit saját oldalán több mint 73 ezeren követnek. A képeket az influencer is közzétette, így a rajongók is betekintést nyerhettek a kapcsolatukba. Bájelex korábban az év elején jelentette be, hogy véget ért az előző kapcsolata, akkori barátnőjével 4,5 év után szakítottak. Az énekes azóta nem sokat árult el a magánéletéről.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Rétságon, a vasúti átkelőnél, valamint Széchenyben, a benzinkútnál is. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Elem hullámosszán álmodjanak szépeket. Jó éjszakát!
1: Jó éjszakát! 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 13-án. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküt tett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésére.

0: fog közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az albérlet árak Magyarországon, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexének előzetes adatai szerint országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összehasonlításban ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Október elején több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között, ami csaknem 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Budapesten a lakások havi bérleti díjának mediánja 260 ezer forint volt. A megyeszékhelyek közül Debrecen bizonyult a legdrágábbnak 720 ezer forintos mediánnal, míg Békéscsabán és Szekszárdon 120 ezer forint volt a jellemző bérleti díj. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A Világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban

0: 27 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az albérlet árak Magyarországon, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexének előzetes adatai szerint országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összehasonlításban ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Október elején több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között, ami csaknem 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Budapesten a lakások havi bérleti díjának mediánja 260 ezer forint volt. A megyeszékhelyek közül Debrecen bizonyult a legdrágábbnak 220 ezer forintos mediánnal, míg Békéscsabán és Szekszárdon 120 ezer forint volt a jellemző bérleti díj. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihanyrévből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az alvérlet árak Magyarországon, miközben két éves mélypontra szűkült,